0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 70-es, 80-as
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

telefon még nem csattant.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, valóban eljött az ébresztő ideje, ezúttal az informatív ébresztő ideje, egészen 10 óráig itt leszünk önökkel, és aki várja önöket, az nem más, mint a rádiónk fő és felelős szerkesztője, illetve a mai napindító szerkesztője, Dédit Zsuzsanna, illetve itt lesz még önökkel az a két fiatalember, akik az iménti melódiát is belecsempészték ebbe a műsorba, nem mások ők, mint Szabó Tibor és Sóti Tamás, illetve Farkas Ervin hangmérnökünk, adásvezetőnk, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve jó magam, a műsorvezetője, Nagárdi Gábor. Ha visszanézünk a múltba, akkor 2012-ben mérhettük a legmagasabb hőmérsékletet a mai nap tükrében, 27 fok volt. A legalacsonyabb pedig 2018-ban, akkor 2,5 fok volt. Mindössze most pedig 9 fok van Szabadkán és környékén. Maradjonak velünk, mert igazán jó műsorra számíthatnak. A műsorvezetője, jó magam leszek, Agárdi Gábor, és egy metró felvétellel indítunk, Gyémánt és Arany, egy olyan dal, amely Karikó Katalinnak is az egyik kedvence volt. Azt mondta, hogy amikor nem tudta, hogy mit is tegyen, és hogy is haladjon tovább az élettel, illetve a munkával, akkor mindig meghallgatta ezt a felvételt, és úgy gondolta, hogy tényleg, de tényleg jó helyen van. És ezt elmondta egyszer akkor, amikor Zoránnal együtt volt egy műsorban, és akkor az énekes meghatódott, mert azt mondta, hogy hát ha ezt egy Nobel-díjas mondja egy egyszerű zenésznek, akkor már megérte dolgozni. Következik a metró, utána pedig folytatjuk.

kedves hallgatóink, valóban le kell menni a mélybe, hogyha szeretnénk a fényt. Ezt énekelte nekünk a Metro. Igazán jó felvételek voltak, nagyon jó zenészek voltak. Frenyers Károly is tagja volt, és sokszor úgy kérdezték egyes interjúkban, van is egy felvétel erről, hogy te is tagja vagy a Zorán zenekarnak, és akkor ő mindig kicsit felháborodottan úgy válaszolt, hogy igazából ez a Metro zenekar, amelynek igen, valóban a tagja vagyok, de igazából Zoránnal kötötték össze mindig ezt a formációt, viszont nagyon sok jó zenész volt még benne. Mai napon pedig, hogyha már neveket említettem, akkor az Eufrozinák, a Kendék és a Cézárok is ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen ismerősük, akkor valóban megérdemlik, hogy kocincsonak egyet, tudják egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják valakinek a napját. Mi pedig be fogjuk aranyozni a legjobb melódiákkal és kiemelt témákkal egészen 10 óráig, hogy mindenképpen maradjanak velünk, mert hamarosan megtudhatják, hogy mely személyek határozták meg a mai napunkat a történelem tükrében.

Kedves hallgatóink, ez volt az In Lair, óriási sikert aratott akkor is, amikor a Terepi Rádió Diszkó megszólalt, nagyon szeretik az emberek. A története pedig nagyon érdekes, mert hogy 1974. október 30-án volt egy legendás boxmérkőzés Muhammad Ali és George Foreman között. Ugye Ali volt az, aki úgy, mint egy pillangó, szinte úgy repkedett a ringben, George Foreman pedig akkorákat tudott ütni, hogyha valakinek egyet behúzott, az már kifeküdt tőle. És igazából erről a meccsről, mérkőzésről szól ez a dal. Muhammad Ali nyert kiütéssel méghozzá a hetedik vagy nyolcadik menetben. És valóban azért ott rendezték meg, mert ugye Muhammad Ali nem szeretett volna a vallási meggyőződése miatt a vietnámi háborúban részt venni, és nem is engedték egy jó ideig, hogy boxoljon az Amerikai Egyesült Államok területén, és akkor úgy gondolták, hogy ez egy nagyon jó mérkőzés lehetne még hozzá Kongóban, és meg is történt ez. És milyen jól tették, hogy boxoltak, mert hogy óriási siker lett a mérkőzés. Sokan azt mondták, hogy Foreman fogja megnyerni, mert akkoriban már ő volt az, akire többen voksoltak volna, de Muhammad Ali mégis diadalmaskodott. És ha már 8 menetet említettem, akkor egy érdekesség, hogy 100 esztendeje Henry Ford vezette be a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt, úgyhogy mindezt, amit átélünk, neki lehet köszönni. 82 esztendeje meglátta a napvilágot Michael Douglas, amerikai színész, az Elemi ösztönből is ismerhetjük, és nagyon sok más történetből. A San Francisco utcai sorozat volt az, amely meghozta számára Carl Maldennel az igazi népszerűséget, de apja révén, Kirk Douglas révén is nagyon sok mindent tett, bár inkább producerkedett az apjával együtt, nem mint színész dolgoztak. A Száll a kakukk fészkére az az alkotás, amire azt mondta, hogy igazából ő producerként szeretne részt venni, nem színészként. Később megbánta, de azért így is egy óriási siker lett. És hogyha már említettük Michael Douglas-t, akkor felesége 57 éve ugyanazon a napon látta meg a napvilágot, méghozzá Catherine Zeta-Jonesról van szó, Velszi születésű, Oscar-díjas amerikai színésznő. A Brilliáns csapdából ismerhetjük, az Orróból és számtalan más történetből. Sandra Bullock kolléganőjével is játszott együtt, illetve Nicole Kidmannel és sok más színésznővel. Valóban egy nagy tehetségről van szó, és valahogy az Orró volt az, amely elindította a világhírnév felé Antonio Banderas-szal. Aki még nem látta, nézze meg, és a Brilliáns csapdát is, mert ott pedig Sean Connery volt a partnere. És hogyha színészekről, színésznőkről van szó, akkor 75 éve megszületett Mark Hamill, amerikai színész. Ő Luke Skywalker volt a Csillagok háborújából. Érdekes történet, amikor először felkérték, hogy szerepeljen a Csillagok háborújában, akkor gondolta, hogy Harrison Ford lesz a főszereplő, mert hogy mindig úgy gondolta, hogy Han Solo a jobb karakter. Utána, amikor egyszer-kétszer még elolvasta a forgatókönyvet, akkor látta, hogy a legnagyobb fejlődése a történetben valóban Luke Skywalkernek van, de talán ez a szerepe mellett Jokerként ismerik nagyon sokan, mert hogy volt a Batman történetének egy animációs sorozata, ott is legendásat alakított. És hogyha már szuperhősök, akkor 74 éve meglátta a napvilágot Christopher Reeve, amerikai színész. Ő volt az, aki Supermant megformálta, és legendás filmeket köszönhetünk neki. Utána egy lovas baleset miatt sajnos elkezdett leépülni. Érdekes dolog, hogy a kórházi kezelését akkor, amikor már sajnos nem tudott filmszerepeket vállalni és pénzt keresni, azt Robin Williams volt az a színész, aki fizette, mert hogy ők együtt tanultak. Ilyen ember volt Robin Williams, Christopher Reeve pedig egy igazi nagy egyéniség volt, amikor kerekes székben megjelent az Oscar díjátadón, akkor Charlie Chaplin után az egyik leghosszabb ováció volt az övé, amit kapott, annyira szerették az emberek. Valóban annak idején Supermant nézni moziban, az biztos egy óriási élmény lehetett. És hogyha már színészek, akkor egy-két magyar színész még a végére. 15 éve, 92 éves korában meghalt Kenderesi Tibor színész, a Víg Színház tagja volt ő. Dagobert bácsi szinkronhangjaként nagyon sokan ismerhetik, nagyon jól mondott verset, és érdekesség, hogy újvidéki születésű, egy végtelenül közvetlen emberről van szó. Volt szerencsém találkozni vele pont
a Víg Színház művészbejárójában, és nagyon sokáig beszélgettünk, mert meglepődött, hogy valaki végre Vajdaságból is jön, és találkozott vele. Valóban egy nagyon nagy művész volt, és ha már nagy művészek, akkor 17 éve sokak kedvence hunyt el Bújtor István, színész, rendező, vitorlás versenyző is volt, Bud Spencer magyar hangja. A Bújtor István filmekre emlékezhetnek az Ötvös Csöpi produkciókra, amelyeket a Pannon TV-ben is láthattak. Egyébként pont Bud Spencer mondta neki az egyik forgatáson, mert hogy kint dolgozott Rómában, találkoztak, és akkor mondta neki Bud Spencer, hogy hát hasonlóan nézel ki, mint én, hallottam, hogy te is szinkronizálsz, akkor miért nem csinálsz olyan alkotásokat, mint én, és így születtek ezek a produkciók, és az ő tiszteletükre most következik Guidos Maurizio De Angelis, vagy az Oliver Onions egyik felvétele, egy legendás láger, nem is kell bemutatni senkinek, ismerősek lesznek ezek a dallamok, utána pedig következne Bud Spencer és Terence Hill.

Persze kitalálhatták, és megint Dübejövünk, ez volt a filmnek a címe, úgy folytatták, mert ugye volt a Különben Dübejövünk, és akkor úgy fordították le magyarra ezt a filmet is, hogy és megint Dübejövünk. Valóban ebben van az a legendás jelenet, hogy a pisztácia kifogyott, csokoládé sosem volt, és amikor végre Terence Hill megkapja a pisztáciáját, akkor azt mondja, hogy amikor akartam, nem volt, most pedig már nem kell. És Bud Spencer annyit mondta, hogy mit mondtál, azt mondja, jó, jó. Azt mondja, nagyon szépen köszönöm. Valóban legendás párosok voltak, és az is volt az angol, illetve az olasz címe is, hogy pari e dispari, azaz, hogy páros és páratlan, mert valóban olyanok voltak ők, mint egy furcsa pár, megpróbálták őket utánozni is, mert voltak hasonló párosok Olaszországban is, akik kisebb költségvetésű, hasonló filmeket készítettek, de nem tudták az ő sikerüket megidézni. És említettem még, hogy fontos információkkal is szolgálok majd. A Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy egészen december 11-ig megszervezi az őszi nagy takarítást. Az akció ideje alatt a városi, a peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre. A megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció 2 napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el, ahol 1 napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténer gyűjtés. A mai napon Csantavérhelyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken fogják kitenni, illetve már kint vannak, mert hogy itt 2 napos volt az akció, a Tito Marshall utca és a Vasutas tér találkozásánál, Kanizsai út és a Jugoszláv Néphadsereg utca kereszteződésében, a Bolmán utca és a József Attila utca sarkán, a Topolyai út és az Egészség, illetve az Egység utca kereszteződésében, a Szent Tamási út és a Tito Marshall utca találkozásánál. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sok a kedvenc a Modern Talking énekelt itt, SOS for Love, vagy Hív a szerelem, vagy Hív Atlantis, mert hogy ez volt az egyik címe a dalnak, Atlantis is calling, SOS for Love. Minket pedig nem is a szerelem hív, hanem mások hívtak, akik ajánlanak valamit, mi pedig elmondjuk, hogy mi is az. A Baja úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró, további részletek a 06014 223-as telefonszámon, 06014 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet. 064-131-0640-es a szám. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel. A 107,1-en. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Úgy dobog a szívem, hát itt vagyok.

Viva Rock and Roll énekelte nekünk Fenyő Miklós, és ahogy folytatta, akkor is rock and roll házavarnak otthonról. Én pedig elmondom önöknek, hogy mikor nem érdemes otthon lenni, mert hogy áramkimaradásokra kell számítani Szabadkán és környékén. Valószínű, hogy a legtöbben úgyis munkába lesznek, vagy bevásárolnak, vagy éppen nem otthon, amikor ez történik. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, vagy legalábbis minden alkalommal erre hivatkoznak. Bács-Fekete-hegyen a mai napon a Becsei út és a Hős utca egy részén 11 és 12 óra között Topolyán szünetel az áramszolgáltatás a Petőfi Sándor utca és a Bács-Kossuth-falvi út egy részén 9 és 10 óra között. Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás a Telcsede, a Kopaonik, a Bajmoki utcában, illetve a Kertész és az Vornik utcában, valamint a Jovánc-Vétyi és a Szervó Mihály utca környékén 8 és 11 óra között. Szintén Szabadkán szünetel majd az áramszolgáltatás az Ognyen Princ utcában és környékén 8.45 és 10 óra 15 perc között. Györgyén sem ússza meg, mert hogy a teljes területén 9 és 10 óra között nem lesz áram. Szabadkára visszatérve a Kutuzov tábornok utcában szünetel majd az áramszolgáltatás, valamint a Verosics utcában 9 és 10 óra között. Ugyanígy Szabadkánál maradva a Metohia utcában szünetel majd az áramszolgáltatás, valamint a Sztefán Mokrányátca, a Sztefán Filipovics utca egy részén és környékén 9-10 és 12 óra 10 perc között. Csantavéren pedig nem lesz áram a Május Elsei utcában, Tito Marshall utcában, illetve a Kanizsai utcában, a Petőfi Brigád téren, a Bolmány utcában, valamint a Kanizsai út 57 és 65-ös számok alatt 10 és 12 óra között. És még van egy-két szabadkai információ, mert hogy szünetel az áramszolgáltatás a Doszitej, Gyure Dancsics és a Bánát utcában, a Felkelés utcában, a Belgrádi út elején, a Páros oldalon, valamint még szünetel a Béla Gabrics utca 23-as szám alatti lakóépületben és az Otton Zsupáncsics utca 13-15 per A szám alatti részen 10.30-tól 12.30-ig. És még egy szabadkai információ, nem lesz áram a Maxim Gorki utca 8-as, 9-es és 10-es számok alatt 11 és 12 óra között, illetve alsó Tavankúton szünetel az áramszolgáltatás az Ivan Szárics és a Dikánovic utcában, valamint azok egyes részein 13 és 14 óra között, és nem szabad Nyegosevót kihagyni, mert hogy az áramszolgáltatás szünetel a Loftyen utca egy részén 13 és 14 óra között. Ne állítsanak az állomás keresőn, hallgassanak bennünket, hamarosan jönnek a hírek, utána pedig visszatérünk, fontos témákkal várjuk önöket egészen 10-ig, úgyhogy jó rádiózást mindenkinek!

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz. Közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra volt szükség, 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Pénteken irány Belgrád, átadásra kerül a Magyar Összefogás listája, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Megköszönte a támogatást Raymond Árpád is, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 7166-an támogatták aláírásukkal a Magyar Összefogás listáját. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják, szögezte le Raymond Árpád. Hozzátette, pénteken délután átadják a jelölt listát Belgrádban, Egységben az erő, zárta sorait az MNT elnöke. A német és az orosz külügyminiszterrel is tárgyalt Alexander Vučić New Yorkban. A szerb államfő az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán találkozott Johann Vadepullal, Németország külügyminiszterével, akivel Szerbia-Európai Uniós útjáról, a két ország kapcsolatairól és a régió stabilitásáról egyeztetett. A megbeszélésen szóba került a koszovói helyzet, valamint a béke és a stabilitás megőrzésének szükségessége Európában és a Nyugat-Balkánon. A szerb elnök Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. A tárgyaláson az energiabiztonság és az Oroszországgal köttendő új gázmegállapodás került előtérbe. Vučić emellett felszólalt az ENSZ közgyűlésének általános vitáján, és több kétoldalú megbeszélést is folytatott.
4: Választások 2026.
3: Az oktatás helyzetéről vitázott Anna Brnabić és Mirjana Nikolić az N1 televízió választási műsorában. Brnabić az Alexander Vučić egységes Szerbia listát, Nikolić pedig az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű listát képviselte. Brnabić közölte, büszke azokra az intézkedésekre, amelyeket az elmúlt években az oktatás területén hajtottak végre. Egyebek mellett a pedagógus bérek emelését, az oktatási költségvetés növelését, az iskolák digitalizációját, valamint a tudományos technológiai parkok létrehozását emelte ki. Közlése szerint a cél az oktatásban dolgozók helyzetének további javítása. Mirjana Nikolić hangsúlyozta, az egyetemista lista programjának fő céljai között a valóban ingyenes oktatás, az esélyegyenlőséget, a pedagógusok megbecsülését és az oktatási rendszer korszerűsítését említette. Szerinte a tanterveket és az oktatási módszereket is fejleszteni kell, miközben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a diákok kritikus gondolkodásának kialakítására. A vita elején Brnabić azt is elmondta, hogy Alexander Vučić kérésére fogadta el ezen egy meghívását.
4: Választások 2026.
3: Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Djedović Handanović ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kisnyugdíjasoknak nem kell kérelmét benyújtaniuk, és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból. Az eljárást hivatalból az illetékes önkormányzat indítja meg. A kedvezményes körbe a legalacsonyabb nyugdíjban részesülők mellett a veteránok, valamint a katonai és hadirokkantak is bekerülnek, amennyiben a villanyóra nevükön van. Sport. Vereséggel kezdett Szerbia labdarúgó válogatottja a Nemzetek Ligájában. A szerb együttes Belgrádban 2-1-re maradt alul Görögországgal szemben az A divízió első fordulójában. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, Andrija Živković már a 4. percben megszerezte a vezetést, az előnyt azonban nem sikerült megtartani, a görögök a 74. percben Christos Kolis góljával egyenlítettek, a találkozó hosszabbításban dőlt el, amikor az 5. ráadás percben Tasos Duvikas betalált, ezzel 2-1-es győzelmre juttatva Görögországot. És végül az időjárásról. A napsütés, felhőátvonulások zavarják meg a mai napon, melyekből csak néhol alakulhat ki rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18 fokot mérhetünk.
0: egy óra múlva is.
5: Csak a legfrissebbek.
0: Friss hírek minden órában.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a
1: reggelt! Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: Kedves hallgatóink, már is visszatértünk 107,1 MHz-es Skorpióinek el nekünk. Most valóban az a zenekar következett, amelyben Frenyreis Károly volt a főszereplő, és ő volt az, aki megadta az alaphangot. A Dédapámat is ők énekelték, és azt mondták, hogy azért, mert hogyha valaki szeretne egy érzelmes számot is hallani egy kemény bandától, akkor itt van ez a dal, és meg lehet hallgatni, de azt beszéli az egész város. Ez szólt itt a 107,1 MHz-en. Ebben az órában foglalkozunk azzal, hogy Belgrádban tárgyalt a mezőgazdasági minisztérium képviselőjével Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke, illetve több mint egy órás vita után fogadták el Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület tegnapi 17. rendesülésén. Most pedig maradjanak velünk, mert hogy egy igazán népszerű előadó következik, Flipper öcsiről van szó, aki a Hungáriában is énekelt. Flipper megérkezett a galériba, akkor így szólt a dal. Marót Viki egyébként Nova Kultúrból a féltestvére, és volt egy koncert, amikor már nagyon nem volt jó állapotban Flipper öcsi, de mégis meghívták, és nem volt pont olyan a hangja, nem minden hangot talált el, de a közönség az imádta, mert hogy volt egy olyan megjelenése a színpadon, amit igazából tanulni nem lehet, tanítani sem igazán, és szerintem a magyar könnyűzenében máig nincs olyan, aki ezt felül tudná múlni. Egy olasz felvétel következik tőle, vagy legalábbis a magyar változata, mert hogy szeretett ő kicsit ilyen olaszosan énekelni. A Bambina következik, azaz a picilány, kislány, Flipper öcsitől itt a 107,1-en.

0: Bambina szólt Flipper öcsitől egy műsorban, ahol ismert emberek éneklik legendák dalait. Ott az övét is előadták, és valahogy mindig úgy próbálta meg az énekes énekesnő, aki előadta, hogy rágózott közben, mert hogy az milyen jó, hogy ezt a részét megfogta, és sokan mondták a zsűriből is, hogy igen, igen, hogy milyen jó, hogy rágózott, de hát Flipper öcsi azért nem pont úgy viselkedett a színpadon. Nagyon sok felvétel van, koncertfelvétel, meg lehet tekinteni a videó megosztókon. Tegyék meg önök is, szerintem jó pillanatokat fog okozni, mint ahogy ez a dal is itt, a 107,1. Mi pedig megyünk tovább fontos témákkal ebben az órában. Több mint egy órás vita után fogadták el Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők emellett további 39 napirendi pontról is döntöttek, egyebek mellett városrendezési kérdésekről, valamint közvállalatok és a Palicsi Állatkert vezetőinek kinevezéséről. Balázs Zita beszámolója következik.
1: Heves vitával kezdődött a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülése. Már az első napi rendi pontnál komoly vita alakult ki. A képviselők a 2026-os városi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló jelentést vitatták meg. Luká Vucinac ellenzéki képviselő bírálta az elfogadott pontot. Véleménye szerint a kormánypárti képviselők részéről teljesen téves az az állítás, miszerint kritizálták volna, hogy nem fogják megvalósítani a költségvetést. Luká Vucinac a Zöld Baloldali Front képviselője. Teljesen tévesen állították a kormánypárti képviselők, hogy mi azt bíráltuk, hogy nem fogják végrehajtani a költségvetést. Egyáltalán nem erről szólt a kritikánk. A kritika arról szólt, hogy a polgárok által költségvetésbe befizetett pénz nem az ő javukat szolgálja. Szerintem ez meglehetősen egyszerűen megfogalmazható. A költségvetés végrehajtásából pedig pontosan azt látjuk, hogy még azok a tételek sem valósultak meg, amelyek egyértelműen a polgárok érdekeit szolgálják. Én azért emelem ki gyakran az óvodákat, mert az óvodák felújítására egyetlen egy dinárt sem fordítottak. A Szerb Haladó Párt szabadkai frakció vezetője cáfolta az ellenzék kritikáját, miszerint nem megfelelő célokra fordítják az előirányozott összegeket. Szerinte éppen az ellenkezője a helyzet, hiszen a város költségvetése régóta nem állt ilyen kedvező helyzetben. Vejko Vojnich hozzátette, végleges értékelés csak az év végén lehet mondani, amikor a teljes éves költségvetés végrehajtása ismerté válik. Ami a vitát illeti, hallhatták, hogy azok a képviselők, akik valóban részt vettek a költségvetésről szóló vitában, és akik megfelelően értették azt, minden tekintetben jobbnak értékelték a végrehajtást, mint az előző évben. A költségvetés bevételei, valamint a végrehajtása is javult. Egyes tételeknél pedig akár egy negyedével, vagyis 25%-ával is meghaladja a tavalyi szintet, ami mindenképpen dicséretes. Ez azt jelenti, hogy jól tervez a költségvetést, és az megfelelően valósul meg. Nagel János, a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati frakció vezetője szerint a városi költségvetés megfelelően lett megtervezve, és a megvalósítás is a tervek szerint alakul. Kiemelte, az év első 6 hónapjában a város mintegy 5,4 milliárd dinárral rendelkezett, ami az éves terv több mint 54%-a. Szerintünk mindez azt mutatta, hogy a költségvetés bevételei és a kiadásai is megfelelő ütemben valósultak meg.
2: A legfontosabb költségvetési tételek, mint amilyenek a személyjövedelem utáni adó, 47%-ban valósult meg, több mint 2 milliárd dinár összegben, a vagyonadó 900 millió dinár összegben valósult meg, tehát ez kicsivel kisebb, 42%, de viszont az eszközök, amelyek a tartományból és a köztársaságból érkeztek, azok nagyobb összegben valósultak meg, az elsődlegesen előlátottnál, és emiatt lehetséges ez, hogy 54%-os a költségvetés megvalósulása.
1: A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta nagy laktanya területére vonatkozó tervmódosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a Palicsi Állatkert igazgatóját.

0: Választások 2026.
1: A Szerbiai Szocialista Párt a kettes sorszámot viseli az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. A listán ezúttal is szerepel Dani Zoltán. Közlése szerint a párt célja az ország függetlenségének, békéjének és stabilitásának a megóvása, és az sem mellékes, ahogyan a párt a szociális kérdéseket kezeli. A képviselő jelöltet Pető Attila kérdezte.
2: A kettes sorszám alatt indul az előrehozott parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt közös listán egyéb pártokkal. Ezen a listán szerepel Dani Zoltán nyugalmazott ezredes is, aki már húzamosabb ideje a Szerbiai Szocialista Párt támogatója és a párt tagja is. Vele beszélgetek most a részletekről, mindenekelőtt arról, hogy miért pont ezt a pártot támogatja, illetve miért vállalta el, hogy szerepel a listán.
3: Hát ez a párt valamikor ugye Jugoszláviának kommunista pártja, ugye, tudja, vagy amelyik szocialista párt lett ottán. Jugoszlávia, aztán szocialista, szerb szocialista párt lett. Az valahogy legközelebb azzal, ahogy én gondolkoztam bár valamilyen módon. És mikor megkérdezték engemet, hogy szeretnék-e valamilyen módon segíteni, akkor mondtam, hogy jó, akkor, mert az több párt is volt, amelyeket hívott, hogy menjek velük, de nekem az a másik pártok ugye nem. Abszolút nem tetszettek, úgyhogy akkor ez mondtam, hogy jó. Ez a párt egy ilyen elég széles módon támogatja az ilyen szociális programokat is. Még persze, és törekszünk ottan, mikor voltam a parlamentben, akkor ilyen témákat, mikor veszekedés elindul valahol, mi inkább olyan stabilitás módon akarjuk azt megoldani, hogy akkor csendben vagy lassan demokráció módon azt ott megoldani. És legtöbbször még azt szokták mondani, hogy a szerb szocialista párt egy stabilizációs programmal ugye rendelkezik.
2: Jelenleg is az a kampány szlogenjük, hogy Ivica Dačić a stabilitás tényezője. Mit akar ez valójában ez a szlogen? Mi a programjuk?
3: Legfontosabb az, hogy tovább is megvigyázni a Szerbiának az, hogy független legyen, hogy stabil legyen, hogy békeség legyen, hogy háború ne legyen, hogy tüntetések kint az utcán ne legyenek, hanem ha kell valamilyen politikai módon azt ott megbeszélni, ahogy lehet a parlamentben vagy a pártok között megbeszélni egy dolgot, de nem, hogy ölni, verekedni, gyújtani, meg megállítani a közlekedést, mindenhogy ezek a blokkádérok, ugye, és mikor azzal, hogy ők tüntetnek, akkor nem engednek a többi embereknek, hogy vagy fiataloknak, hogy fejezik be az egyetemet, az nem normális, persze, és akkor arról van a szó, hogy stabilitás, ez stabilizálni. Mert ha béke is stabilis van az országban, stabilisát, akkor van valami jövője annak az országnak, akkor tudunk gondolkozni, tudunk nyújtani valami jobbat a gyerekeknek, akkor tudunk jobban megoldani, ha valami probléma kezd lenni, akkor azzal, hogy elmegyünk, beszélgetünk, és nem verekszünk, vagy nem ölünk, hanem akkor meg lehet szépen beszélni, és meg lehet hódolni bármilyen problémát biztos. És azért gondolom, hogy ez olyan, hogy ami nekem is, az ilyen módon tetszik, és ezt támogatom ilyen módon, igen.
2: Az elmúlt időszakban voltak turbulensebb momentumok is a párt történetében. Konkrétan voltak itt az elnökséget is érintő turbulensebb momentumok. Megoldottak ezek a gondok? Egységes most a párt?
3: Igen. Hát voltak igen azok, amelyik ugye nem egyeztek az ilyen módon, ahogy vezette a mostani vezetőség, és akkor kimentek persze, és akkor most maradt az, ami legfontosabb, és akkor most még erősebb a part, azért már nincs belőle kizavarja az egészet.
2: Mire számítanak október 25-én?
3: Hát számítunk, hogy mégis valamilyen módon bírunk annyi hozni megint olyan lehetőséget, hogy a parlamentben tudunk segíteni bárkinek, hogy tovább is ez a békesség országunkban maradjon, és ilyen módon tovább is menjen előre az országunk.
2: Dani Zoltánnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm én is.
0: Választások 2026.

0: Kedves hallgatóink, szeptember 16-án Belgrádban tárgyalt a mezőgazdasági minisztérium képviselőivel Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. A megbeszélésen mezőgazdasági támogatások kifizetéséről, az Agrárkifizetési Igazgatóság munkájáról és a gazdák aktuális problémáiról is szó esett. A találkozó részleteiről a VASZ elnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Mi volt a szeptemberi találkozó legfontosabb témája?
2: Mi még valamikor a június hónap folyamán elkezdtük egyeztetni a miniszterrel ezt a beszélgetést. Szerettünk volna egy rövid összegzést átadni a részére, ami a mezőgazdasági termelőknek a helyzetét mutatja be, és természetesen mi is tisztában vagyunk vele, hogy ő is tudja ezeket a dolgokat. Itt Juhász Attila államtitkár úron keresztül sikerült ezt az egyeztetést összehozni, amelyre a miniszter elfogadta azt a kérést is, hogy a kifizetési ügynökségnek az igazgatója is legyen jelen, hiszen az ő számára is egész sor kérdést tettünk fel, és egész sor észrevételt az E-Agrár platformnak a működésével kapcsolatban. A miniszter úrnak az részére mi összeállítottunk egy 6 pontos kérelmet. Természetesen ezek a követelések nem fedik az egész palettát, amiért a mezőgazdaságnak a helyzetét mutatná be, vagy a mezőgazdaságnak a helyzetét ecsetelni. De a lényegi pontokba szedve az úgy nézett ki, hogy kértük a 17.000 dináros, jobban mondva hangsúlyozzuk ki, hogy a második részének a területalapú támogatásnak kifizetését, hogy minél előbb ejtse meg a minisztérium, hiszen a termelőknek nagyon nagy pénzhiányuk van. Ugyanakkor kértük azt is, hogy az üzemanyag utáni visszatérített jövedéki adó rész, az ne változzon le föl és ugráljon állandóan, és pláne amikor lement a 39-40 dinár alá, tehát 39 dinár valamennyi volt, hanem ahogy a legelső megállapodás 2024-ben, ahogy alá lett írva, adják meg az 50 dinár per liter hektáronként.
1: És milyen ígéreteket kaptak?
2: Hát az ígéreteknél, hogyha már ezt tetszett kérdezni, annyi, hogy a üzemanyag refrakcióval kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy ott a minisztérium nem tud eltérni a pénzügyminisztérium által felállított szabályozástól, tehát az változni fog állandóan, és attól függően, hogy mekkora a jövedéki adó tartalma az üzemanyagnak, úgy kapták meg a termelők, vagy 50 dinár alatti részt, tehát 1,39-ig, mert hogyha az állam csökkenti a jövedéki adó részt, akkor 10 és 16 dinár valahány para jövedéki adó meg mindenféleképpen meg kell, hogy maradjon. Tehát ez az a tétel, aminek muszáj, hogy maradjon, és az fölötti rész az, ami visszatérítésre kerül a termelők részére, és ezért van az, hogy 39 dinár, 40 dinár, 45 dinár, 53, és még több is lehet, mondja a miniszter úr, amennyiben az üzemanyag költségstruktúrája változni fog. Ezen ők nem tudnak változtatni, jobban mondva. A második részek a kifizetésével kapcsolatban pedig annyi volt a miniszternek a válasza, hogy ő igyekszik arra, hogy tartsák azokat az előre lefektetett határidőket, amit a kalendárban megfogalmaztak. Értve alatta, hogy ennek a 17.000 dinárig terjedő résznek a kifizetése, ami lehet ettől természetesen kevesebb is, az majd attól függ, hogy a struktúrát hogy állítsák fel. Tehát a másik résznek a kifizetése szeptember-október folyamán esedékes. De arra, hogy konkrétan milyen dátummal, mikor számíthatnak erre a termelők, semmi határozott választ nem kaptunk, tehát nem mondta azt, hogy dátum szerint vagy bár hónapra, hogy az akkor mikor történik meg, csak erre hivatkozott, hogy a kalendárban megfogalmazottak szerint szeretnék azt teljesíteni. Követeléseink közé tartozik még a harmadik pont alatt a szárazság által elidézett kárnak a felmérése is, hiszen a Vajdaságnak ez a középső része, Bánáti rész, Bácskának az északi része komoly kár szenvedett most, ami magát a szárazságot illeti. Ugyanakkor volt itt a Szabadka, a Topolya, a Szent Tamás vonalon egy jégkár is, és hogy erre is jó lenne a termelőknek valami kompenzációt juttatni, amire természetesen szintén nem kaptunk konkrét ígéretet, hogy akkor az most hogyan le, vagy mi módon lesz végrehajtva. Az, ami még fontos megjegyezni a negyedik pontban, amit kértünk, az pedig a elsődleges mezőgazdasági terményeknek a felvásárlásába jelentkező, hogy is lehetne ezt mondani, anomáliákat valami úton, módon hogyan lehetne kompenzálni. Értem alatta a felvásárlóknak ez a viselkedése, amelyen lenyomják az árakat. Ha megnézzük a környező országokba, a napraforgónak az ára is magasabb volt 15-20%-kal, mint amit itt nálunk most már hajlandóak lennének végleges árként fizetni is, ami azt jelenti, hogy valami háttérmegbeszélés csak létezhet a felvásárlók között, ha már ennyire alacsony szinten tudták tartani a buzárát is, utána a kukoricára se, mindaz már nagyon keveset termet nem változott, nem emelkedett, nem beszélve arról, hogy a napraforgónak az árái, most már hallottuk itt, hogy 48-49 dináros végleges árat akarnak valakit fizetni, ami bizony pedig úgy néz ki, hogy a pontos információnk szerint Magyarországon 485 euróba szerződtek meg, fizették ki a napraforgót, az pedig körülbelül 20%-kal több, mint amit itt a mi termelőink megkaptak. És ezeket az eltéréseket mi nem tudjuk akceptálni, a termelők végképp nem tudják elfogadni, hiszen a termés mennyiség annyira kicsi volt, hogy így is alig-alig-alig rentabilis, nem is rentabilis, hanem hogy minimális vesztességet, hogy kihozzonak az idei évből, azért ettől jóval magasabb árakon kellett volna értékesíteni a terményüket. És volt még két követelésünk, azok pedig a régi dolgok, az pedig a mezőgazdasági termelőknek a státuszát most már véglegesen rendezni kellett volna, értve alatta az egészségügyi és a nyugdíjbiztosításukat is. Vannak itt valami régi adósságok is, amelyek nem kis tételeket tesznek ki, mindenki tisztában van vele, hogy az szert költségvetés is megérezni, de azért így, ahogy jelen pillanatban áll a termelőknek a helyzete, ez most már véglegesen megoldást kellene rá találni, hogy a nyugdíjalapot, az egészségügyi járulék, stb. Azt a bevételek alapján, tehát a megvalósított termelési értékek alapján számolják ki és fizessék a termelők, amire a Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusai már évekre visszamenőleg tettek is javaslatot a minisztérium felé, ki is dolgoztak egy ilyen tervet, de ez még nem került elfogadásra. Értem alatta, hogy hogyan kellene, vagy hogyan gondolják, vagy hogyan javasolták a számítását a nyugdíjalap értékének a befizetésének és az egészségügyi biztosításnak is. És a hatodik pont pedig a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szervezetének, az Agrárkamarának a megalakítása. Erről évek óta visszamenőleg beszélünk. Anna Brnovics kormányfőt még két évvel ezelőtt tettes egy ilyen ajánlatot a termelőknek a beszélgetés alkalmával, de arra akkor a termelők se voltak, az ott jelenlevő termelők fogékonyak, és ez a téma áll, tehát senki nem akar ebbe témába mozdulni, mindaz mellett, hogy a Magyarországi Agrárkamarának a teljes megalakítási és törvényét és a működési szabályzatát már lefordítva szernyelve a minisztérium megkapta, tehát lenne nekik miből dolgozni, ugyanakkor megkapták a horvátországi kamarának a szabályozásait is, de úgy látszik, hogy még erre politikai akarat Szerbiában itt nincs.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Vasárnap este benyújtja lemondását megbízatásra lejárt előtt. Tárgyal az orosz elnökkel, jelentette ki Alekszandr Vucsic New Yorkban. Vasárnap este 8 óra körül nyújtja be lemondását, és meg is indokolja döntését. Reményei szerint 2-3 napon belül a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően többet fog tudni a szerbiai kőolajipari vállalat ügyének megoldásáról. A szerb elnök hangsúlyozta, a világ sorsa az amerikai és a kínai elnök Donald Trump és Xi Jinping csúcs találkozóján dől el. Alekszandr Vucsic New Yorkban részt vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 81. ülésszakán. Sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy fontos tárgyalásokat folytatott Európa és a világ legjelentősebb országainak képviselőivel. Jó hír a világgazdaságnak, új kereskedelmi megállapodás jött létre az Amerikai Egyesült Államok és Kína között, jelentette ki Xi Jinping. Kína és az USA gazdasági és kereskedelmi csapatai újabb egyeztetést és fordulót tartottak a Fehérházban tett látogatása során, és új megállapodást kötöttek, amelyet jó hírként értékelt a világgazdaság számára. A kínai elnök jelezte, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban folytatott megbeszélésen véleményt cserélt a közel-keleti helyzetről, az ukrajnai válságról és a koreai félszigetről. Xi úgy fogalmazott, hogy Kína és az USA nagy nemzetekkel rendelkező nagy országok, és az amerikai látogatás előrelépést jelent a két ország közötti barátság folytatása, valamint az együttműködés bővítése szempontjából. 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra volt szükség, 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Pénteken irány Belgrád átadásra kerül a Magyar Összefogás listája, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Megköszönte a támogatást Premond Árpád is, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 7166-an támogatták aláírásukkal a Magyar Összefogás listáját. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják, szögezte le Fremond Árpád. Hozzátette, péntek délután átadják a jelölt listát Belgrádban. Egységben az erő zárta sorait az MNT elnöke. Sport vereséggel kezdett Szerbia labdarúgó válogatottja a Nemzetek Ligájában. A szerb együttes Belgrádban 2-1-re maradt alul Görögország válogatottjával szemben az A divízió első fordulójában. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, Andrzej Zivkovic már a 4. percben megszerezte a vezetést. Az előnyt azonban nem sikerült megtartania. A görögök a 74. percben Hristos Kolis góljával egyenlítettek. A találkozó hosszabbításban dőlt el, amikor az 5. ráadás percben Tasos Duvikas betalált, ezzel 2-1-re győzelemhez juttatva Görögországot. Szerbia vasárnap a 2. fordulóban Hollandia ellen lép pályára, míg Görögország Németországgal méri össze az erejét. És végül az időjárásról, hűvös változékony időre számíthatunk ma Szerbiában. Az ország nagy részén felhős lesz az ég, többfelé esővel, záporokkal, míg éjszakon időnként a nap is kisütet, délután azonban itt is kialakulhatnak rövid ideig tartó záporok, gyenge mérsékelt lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali érték 13 és 18 fok között alakul. Szombaton kissé melegszik az idő, de helyenként még előfordulhat zápor. Vasárnaptól többnyire napos idő és további felmelegedés várható.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Kedves hallgatóink, az Omega Szólt és a Kemény Játék itt a 107,1-en. Most pedig egy kiemelt témával folytatjuk. A szakemberek szerint a mai gyerekek személyiségében sok új mentális problémát okoz az állandó internet használata. Folyamatos online jelenlét, a mobiltelefon függőség, vagyis a digitális eszközök térhódítása alapjaiban formálja át a gyerekek, de a kamaszok és a felnőttek mindennapjait. A szakemberek pedig még mindig nem tudják, hogy hány év, vagy éppen évtized után milyen következményekkel jár mindez. Hatalmas a szülők felelőssége, és legalább ennyire fontos a pedagógusok munkája, de kész receptekkel senki sem tud szolgálni, emelte ki rádiónknak Sági Zoltán neuropszichiáter, akit Szabó Hangya Terész kérdezett.
4: Hogyan lehet ezt már előre tudni, hogy 40 év múlva a gyereken kiütköznek a telefon használatnak a következményei?
5: Hát, hogy most pont 40 év múlva, vagy pedig 20 év múlva, ugye mindig nagy kérdés. Lényeg az, hogy amit ma befektetünk, amit ma elvetünk, az holnap ki fog kelni. Ez egy olyan bölcsesség, amelyet nem most találtunk ki a 21. században. Én ezen a témán elmélkedve a kütyű fogalom, vagy szó törtem a fejem, hogy tulajdonképpen ott tartunk már ezekkel a készülékekkel, szerkentyűkkel, hogy tulajdonképpen a megnevezése tartalmaz egy olyan bizonytalanságot, egy olyan misztifikált légkört, amellyel nem tudjuk mit kezdeni. Tehát tulajdonképpen nincsen valós megnevezése, ami jelzi azt, hogy bennünk, ugye a népességben, az emberekben van egy ködösség, van egy homályosság ezekkel kapcsolatban. Nyilván az miatt, mert egyrészt a kezelés mássága, másrészt pedig az, amit okozni vagy kiváltani tud bennünk, ugye tudatunkban, a mindennapi életünkben. Valóban így van, hogy mivel olyan tartalmat tud nyújtani, amely a minőségében a legkülönbözőbb korosztálynak nagyon bejön, nagyon rá tud harapni, nagyon érdekelni tudja. Ezért tulajdonképpen ugye az addikciós, a függővé válás potenciálja nagy. Innen alakul ki aztán az, hogy ezekhez a kütyükhöz igen gyorsan és nagy ütemben ki tud alakulni függőség, hozzászokás, függőség. És egyáltalán nem mindegy, hogy ez a függőség milyen korosztályban alakul ki. Ezzel kapcsolatban pedig ismerjük ugye ezt a folyamatot, amely egyre korábbi korosztályok irányába viszi el. Egészen a kicsi gyerekkorok már kisiskolás korban, sőt azt, ez adott esetben azt megelőzően is, hogy megjelennek, hozzáférnek, és ugye hihetetlen gyorsasággal meg tudják tanulni, kezelni. Na most a függővé válás az egyébként egy olyan általános emberi tulajdonság, vagy képesség, vagy készlet, amely mindannyiukban kialakul, hogyha valamilyen tárgyhoz, emberhez, szituációhoz folyamatosan hozzáférünk, folyamatosan kapcsolatot tartunk vele. Tehát a függővé válás, ez a kötődés, talán kicsit jobban érthető így, ez mindig kialakul. Tehát kialakul ezekhez a készülékekig, ezekhez a kütyükhöz, illetve azok tartalmához való kötődés. És a mindennapjaink teljességét akkor tudjuk megélni, hogy ha ezekkel kontaktust tartunk, kapcsolatot tartunk folyamatosan, és fogyasszuk azokat a tartalmakat, amelyeket ott hozzá tudunk férni.
4: Kiben kell keresni a hibát?
5: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy még mindig a használat megtanulás folyamatának abban a fakaszában tartunk, amikor tanuljuk ezt használni, alkalmazni. Azt gondolom, hogy minden az emberiség történelmében, minden korszakalkotó, látványos, hatalmas találmány megszületett, egy jó ideig nagy zűrzavart okozott a mindennapi életben, hiszen akkor az hogyan használni, mit csinálni vele. Gondoljunk csak a gépkocsik ugye megalkotására, amikor megjelentek az első püfögő, hangoskodó, füstölgő, nagy, négykerekű, mozgó járművek, hogy ez mekkora riadalmat keltette. Na most, ahogyan az idő múlt, megtanultuk ezeket használni, szabályozni a használatukat, és a mindennapi életvitelünkben, ugye a szokásrendszerünkben beépült úgy, hogy ma meglehetősen elég jól, nem mondom azt, hogy tökéletesen, de elég jól tudjuk ezeket az eszközöket használni. Na most ez történik ezekkel az eszközökkel is, hogy ráharaptunk, megéreztük a gazdagságát, a szépségét, az örömforrását, és akkor folyamatosan rajta csüngünk, lógunk, és ugye ez egyértelműen a függőség kritériumot elégíti ki. A függőségre alapvetően jellemző, ugye, hogyha megvonjuk, hogyha nem tudunk hozzájutni, akkor kialakul egy óriási nagy sóvárgás, a forrás, örömforrás irányába. Ez a sóvárgás az, ami nem teszi lehetővé azt, hogy elég gyorsan megtanuljuk ezeket a kütyüket használni. Tehát ezért ugye nem tudjuk elképzelni már egyre jobban napjainkban ugye az, hogy hogyan tudunk élni egy ilyen eszköz, ilyen örömforrás nélkül. Ezért olyan, hát az elérhetőségét olyankor is lehetővé teszük, amikor semmi szükségünk nincs rá. Gondoljunk csak ugye arra, hogy neverek többsége ezeket a kütyüket ugye az alvás, az éjszaka idejére is bekapcsolva hagyja. Teljesen értelmetlen, amikor egy kicsit ilyen megközelítésből közelítjük, hát a tévét lekapcsoljuk, a rádiót lekapcsoljuk, és itt is. Ezt viszont nem. Akkora nagy függőségi potenciállal bír, amelynek amíg nem tudunk ellenállni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez egy végleges állapot, amelybe eljutottunk, és a következő évezredeket így kell élnünk. Nyilvánvalóan, hogy itt ki fog alakulni a megfelelő használat és a megfelelő szabályozás. Mint hogy arra vannak is már példák, különböző intézményekben, különböző államokban, rendszerekben megpróbálják ezeket egyfajta törvényerejű szabályozással használtatni. Ez itt is be fog következni. Most az az örömforrás, amelyet ez a tartalom nyújt, az, ami tulajdonképpen a veszélyeket rejti magában. Hiszen olyan tartalmak ezek, amelyek hát a személyiség érettség nem minden fázisában adekvátak, megfelelőek. Ahogyan van gyerekkor, felnőttkor, és ezek a tartalmak, amelyek ezekben a korosztályokban fogyaszthatók, ugye ez itt is nagyon-nagyon tanácsos lenne, és jó lenne, hogyha működne, működni fog majd. Ez jól ismert egyébként a tévében, ugye 18 éven felülieknek, 12 éven felülieknek. Tehát ez tartalmak, amelyek gyerekkorban nem odavalók, és felnőtt korban már nem odavalók. Tehát a szabályozás ma nincs még jelen. A gyors érzelemtartalomváltás eredményezi azt, főleg ugye a gyerekkorban, a személyiségfejlődés korai fázisában azt, hogy az érzések, az érzelmek átélésének a mélysége megváltozik. Az egyik érzés mélységből a másikba átmenni időre van szükség. Viszont ezek a tartalmak olyan gyorsan követik egymást, hogy ebbe az érzelem mélységbe nem tudunk bele ereszkedni, így aztán felületes szinten maradunk, és így az érzelmi működésünk válik felületessé.
3: Kedves hallgatóink, a digitális heroinnak is nevezhető digitális függőségről többet is hallhatnak a szakember tulamai mérlegben a 14 órai híreket követően.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, említettem még a visszapillantóban, hogy a fordulatjához köthető az, hogy bevezette a 8 órás munkanapot és az 5 napos munkahetet 2 szabad nappal. És ugye húzd meg jobban, menjen a munka, énekelte nekünk a generál a fűrész felvételben, és hogyha már munka, akkor nézzük, hogy a pénzünkért mennyi valutát bírunk váltani. 1 dollár értéke 103 dinár 28 para, 1 angol font értéke 136 dinár 48 para, svájci frank értéke 124 dinár 51 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 10 para, és 1 euró értéke 117 dinár 48 para. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.
5: A retro ereje

Kedves hallgatóink, Szulák André és Jakab György kettőse szólt a 107,1-en, a Szépség és a Szörny Disney filmből, később musical, filmfeldolgozás is volt belőle, de valóban nagyon szépen szólt így magyarul, és ők adták elő, igazán jól szól ez a dal, és remélem, hogy azoknak, akik annak idején még kazettán nézték a videótékából a Szépség és a Szörnyeteget, vagy az új feldolgozást, azok számára is szép emlékeket idéz, vagy esetleg színházban látták valahol, mert nagyon sokan bemutatták. Mi pedig friss és ropogós magyar szót hoztuk el, nem csak üzlet, hanem közösség is, hogy miről van szó, kiderül a magyar szóban a negyedik oldalon, illetve foglalkoznak a fejlesztésekkel és feladatokkal, valamint kettős mérce és új világrend, miről is beszélt a szerb államfő az ENSZ-ben, gázolaj a tartalékokból, erről is szó van, illetve ne feledjék, hogy a mai napon gyógykalauz is található a labban. Egy eddig ismeretlen római város maradványait találták meg Alsó-Ausztriában, egy érdekesség a magyar szó hátoldalán, illetve 6 éves kínai kislány állított fel női világcsúcsot Rubik kockában. És mindig van magvas gondolat, ezúttal egy legendát látó Rainbow mondta, az egyetlen elviselhetetlen dolog az, hogy semmi sem elviselhetetlen.

kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 66 esztendős korában meghalt Kovács Ladislav, Szabadka Sztefán Filipovics utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. 83 éves korában elhunyt Salling József, Szabadka, Omis utcai lakos. Temetése 15 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. 68 esztendős korában meghalt Horváth Akasztai János, Szabadka, testvériség egység körúti lakos. Temetése 16 órakor lesz a Bajóti temető Pécs kápolnájából. 31 éves korában elhunyt Lea Pécs Gavran, Bajmok, Belgrád utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz Bajmokon, a Ráta Pravoszláv temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karajorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Vasárnap este benyújtja lemondását, megbízatása lejárta előtt tárgyal az orosz elnökkel, jelentette ki Alexander Vučić New Yorkban. Vasárnap este 8 óra körül nyújtja be lemondását, és meg is indokolja a döntését. Reményei szerint 2-3 napon belül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően többet fog tudni a szerbiai kőolajipari vállalat, ahogy a NISZ ügyének megoldásáról. A szerb elnök hangsúlyozta, a világ sorsa az amerikai és a kínai elnök Donald Trump és Xi Jinping csúcs találkozóján dől el. Alexander Vučić New Yorkban részt vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 81. ülésszakán. A sajtónak nyilatkozva elmondta, fontos tárgyalásokat folytatott Európa és a világ legjelentősebb országainak képviselőivel. Jó ír a világgazdaságnak, új kereskedelmi megállapodás jött létre az Amerikai Egyesült Államok és Kína között, jelentette ki Xi Jinping, kínai és az USA gazdasági és kereskedelmi csapatai újabb egyeztetési fordulót tartottak a Fehérházban tett látogatás során, és új megállapodást kötöttek, amelyet jó hírként értékelt a világgazdaság számára. A kínai elnök jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban folytatott megbeszélésén véleményt cserélt a közel-keleti helyzetről, az ukrajnai válságról és a koreai félszigetről. Xi úgy fogalmazott, hogy Kína és az USA nagy nemzetekkel rendelkező nagy országok, és az amerikai látogatás előrelépést jelent a két ország közötti barátság folytatása, valamint az együttműködés bővítése szempontjából. 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra volt szükség, 5000-et tűzte ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, segítőknek pedig az egész napos munkát. Pénteken irány Belgrád átadásra kerül a Magyar Összefogás listája, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Megköszönte a támogatást Premond Árpád is, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Ma 7166-an támogatták aláírásukkal a Magyar Összefogás listáját. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják, szögezte le Premond Árpád. Hozzátette, péntek délután átadják a jelölt listát Belgrádban. Egységben az erő, zárta sorait az MNT elnöke. Sport. Vereséggel kezdett Szerbia labdarúgó válogatottja a Nemzetek Ligájában. A szerb együttes Belgrádban 2-1-re maradt alul Görögországgal szemben az A divízió első fordulójában. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, Andrija Živković már a 4. percben megszerezte a vezetést, az előnyt azonban nem sikerült megtartani. A görögök a 74. percben Christos Kollis góljával egyenlítettek, a találkozó hosszabbításában dőlt el a mérkőzés, amikor az ötödik ráadás percben Tasos Duvikas betalált, ezzel 2-1-es győzelemet juttatva Görögországot. Szerbia vasárnap a második fordulóban Hollandia ellen lép pályára, míg Görögország Németországgal méri össze az erejét. És végül az időjárásról. Hűvös, változékony időre számíthatunk ma Szerbiában, az ország nagy részén felhős lesz az ég, többfelé esővel, záporokkal, míg északon időnként a nap is kisüthet. Holnap kissé melegszik az idő, de helyenként még előfordulhat zápor, vasárnaptól többnyire napos idő és további felmelegedés várható.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
2: Itt az SMR-ben.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Kedves hallgatóink, Cserháti Zsuzsa énekelt nekünk, egy tragikus sorsú énekesnő, aki többre volt hivatott, de amikor felajánlották neki, hogy legyen a Neoton háttér énekese, akkor azt mondta, hogy hát ő ennél többre hivatott, és ugye nem is adhatott ki olyan formában lemezeket, volt neki, de nem pont úgy, ahogy szerette volna, utána vissza is tért Charlie-nak köszönhetően, de valahogy azt a nyomást, ami azzal az újonnan szerzett ismételt sikerrel járt, azt már nem tudta feldolgozni. Minden esetre máig talán az egyik, ha nem a legjobb hangú női előadó. Maradjanak velünk, mert hogy ebben az órában is még fontos dolgokkal foglalkozunk. Hallhatnak arról, hogy együtt a tüzek ellen, ezzel a mottóval rendezték meg idén az Orom Interreg együttműködés napját, illetve még foglalkozunk azzal is, hogy tegnap kezdődött és ma folytatódik a Connect and Grow Vajdaság egyetlen magyar nyelvű üzleti konferenciája Palicson a Vigadóban. A kétnapos program több mint 300 résztvevőinek inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal készülnek a szervezők. Connect and Grow kiállítói között idén először a Grayscale is bemutatkozott. Stratégiai vezérel digitális marketing ügynökség alapítója és ügyvezetője Berta Ákos a cég működéséről, szolgáltatásairól, valamint a digitális marketing jelenéről és jövőről mesélt Rózsa Krisztina mikrofonja előtt.
4: Az az érdekes, hogy nekem vajdasági gyökereim vannak, azért is vagyunk most alapvetően itt, mert én is innen származom, de maga a cég az budapesti, 2021-ben alakult, és elsősorban nagy és kis vállalatoknak kezeljük a digitális marketing eszközeiket és megoldásaikat. Nyilván ez egy ilyen dinamikusan fejlődő iparág, úgyhogy mi is próbálunk folyamatosan az új technológiák irányába elmenni, ezért folyamatosan bővülünk is, illetve hozunk be olyan megoldásokat, amik fontosak lehetnek akár az itteni vállalkozások számára is.
5: Milyen kis vállalkozások keresik meg önöket?
4: Jellemzően olyanok, akik interneten keresztül értékesítenek. Legyen szó webshopokról, vagy legyen szó adott esetben ilyen B2B üzletekről, akik más cégeknek adnak el, de ugyanilyenek mondjuk az egészségügyi szektorban lévő fogászatok, klinikák, vagy nagyon sok szállással kapcsolatos ügyfelünk van, szállodák. Tehát jellemzően mind olyan cég, akiknek online, digitális szempontból van értékesítési igényük.
5: Hogy látja, mennyire gyorsul ez az iparág a napjainkban?
4: Hát eszméletlen tempót diktál a technológia, tehát olyan szinten fejlődik minden, hogy igazából nagyon nehéz nyomon követni. Most mondok egy példát. 2010-ben mondjuk volt 100 olyan eszköz, amit így egy hozzánk hasonló marketing ügynökség használt. 2020-ban már volt 10 000, és most így az AI terjedésével már több 100 000 eszköz közül lehet választani nekünk is szakmailag, ami őrült nagy kihívás abból a szempontból, hogy mi azért dolgozunk, hogy az ügyfeleinknek megpróbáljuk kiválasztani a lehető legrelevánsabb eszközöket, amiket használni kell az ő cégük, illetve az ő céljuk eléréséhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy őrült tempóban fejlődik ez az iparág, aminek kettős mondása van jelenleg. Egyrészt hatalmas nagy lehetőség a kisvállalkozások szemszögéből is, mert még régebben ezek a technológiák csak a nagyvállalatok számára voltak elérhetőek, ma már mindenki hozzáfér, mindenki tud AI-jal videót csinálni, mindenki el tud indítani egy Facebook hirdetést a posztjáról, mindenki össze tud rakni egy weboldalt nagyjából. Tehát, hogy így ezek a technológiák már mindenki számára elérhetők, épp ezért versenyképességi kérdés már az, hogy ki hogy használja ezeket a digitális eszközöket.
5: És hogy érzik magukat itt Szabadkán, milyen a légkör, voltak-e már itt az üzleti konferencián, milyen itt lenni most?
4: Nagyszerű, nagyon jó érzés. Első alkalommal vagyunk itt, mint támogatók is a konferencián, és mint kiállítók is. És nagyon jó érzés látni azt, hogy az itteni vállalkozások mennyire lelkesek, és mennyire akarnak fejlődni több területen is. Úgyhogy így mi nagy reményekkel jövünk be a vajdasági piacra. Egyrészt azért is, mert nagyon sok olyan technológia van, amit mi haza tudunk lényegében hozni, és ezzel segíteni az itteni fejlődést. Másrészt pedig nagy potenciált látok az itteni kisvállalkozásokban, pont azért, mert egyrészt a szerb piacot is értik, és magyar vállalkozásként a magyar közösséget is értik, és ezért így sokkal nagyobb lehetőségük van akár Magyarország irányába is nyitni meg, fejlődni, amihez meg elsősorban fontos a digitális jelenlét építése.

0: Választások 2026.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a Bács-Fekete 1 és Overbász közötti útszakasz egy részének újraaszfaltozása. Emellett Bács-Fekete 1 központja is megújul egy Lil Project keretében. A részletekről a Kishegyesi Önkormányzat illetékesét Lakatos János kérdezi.
2: Út felújítási munkálatok kezdődtek Kishegyes község területén. Oroszi Sándort, a községi képviselőtestület elnökét most arról kérdezem, hogy mit kell tudni ezekről a munkálatokról, meddig tartanak, melyik szakaszokat érintik.
3: Elkezdődtek a munkálatok a Bács-Fekete-hegy és Verbász közötti útszakasznak a felújításáról. Ugye most csak 5 kilométer hosszan lesz felújítva ez az útszakasz. Elkezdődtek az előkészületi munkálatok, tehát most gréderekkel szélesítik a meglévő útszakaszt, úgyhogy jelenleg még járható az út. Arról még információm nincs, hogy teljes hosszában le lesz zárva, tehát hogy járható, vagy nem lesz járható ez az útszakasz. Ez az útszakasz a VMS és a szerb haladó párt koalíciós megállapodásának a vállalása, és ez most részben meg is fog valósulni. Reméljük, hogy sikerül állami szinten forrást találni, és teljes egészében fel lesz újítva ez az útszakasz. Tehát ez az útszakasz ez fontos a lakosság számára, tehát nem csak azoknak, akik Bács-Fekete-hegyen vagy Verbászon élnek, hanem a környező településeken is. Különösen fontos a mezőgazdasági termelők számára, hiszen a környéken nagyon sokan használják ezt az útvonalat a földek, a gazdaságok is, különböző szolgáltatási pontoknak a megközelítésére. Ez a felújítás ez már nagyon régóta váratott magára. Szerintem amióta kiépítették ezen az úton csak foltozások voltak, és mindannyian tudjuk, hogy milyen rossz állapotban. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és ez egy fontos infrastruktúrális beruházásnak számít, ami a Kishegyes községet illeti.
2: Lesznek esetleg más infrastruktúrális fejlesztések a községben?
3: Igen, elkezdődött ezzel egyetemben, Feketics és Szent Tamás útszakaszon lévő autóút feletti felüljárónak a felújítása. Itt tudunk határidőt is, amely 2027. március 8-áig kellene, hogy befejeződjön. Ez a felüljáró is elég rossz állapotban volt, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a biztonság miatt felújításra kerül ez a felüljáró is. Ezen felül Bács-Fekete-hegyet érintve közbeszerzésre került a Bács-Fekete-hegy központjának a rendezése, amelyet még 4 év ezelőtt a úgynevezett LEED pályázaton keresztül nyertünk, amely a Világbank és a Francia Fejlesztési Ügynökségnek a pályázata volt, ahol a építésügyi minisztériumon keresztül meg tudtunk pályázni ilyen infrastruktúrális fejlesztések címen, ahol Bács-Fekete-hegy központjára volt tervdokumentációnk, ami azt jelenti, hogy térkövekkel főút mindkét oldalán, tehát jobbról-balról, 500 méteren keresztül, tehát a Dózsa-György utcától a Népfront utcáig betonkövekkel lesz felújítva a központ, a gyalogos járták, valamint ki lesznek alakítva 70 parkolóhelyek, zöld területek lesznek, és az úgynevezett utcai berendezések is ki lesznek helyezve, tehát szemetes kukák, akkor ilyen parkoló gömbök, az egészségház közelében lesznek rámpák kialakítva, valamint vakok számára lesz kialakítva a járdán egy külön sáv az erre specializálódott behaton térkövekből. A közbeszerzés folyamatban van, napokon belül fog lejárni, és amennyiben van jelentkező, és amennyiben minden rendben van a dokumentációban, úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy hónapon belül el fognak kezdődni a munkálatok. A munkálatok határideje az legalább 60 nap lesz.
0: Választások 2026.

0: Kedves hallgatóink, együtt a tüzek ellen ezzel a mottóval rendezték meg idén Oromon az Interreg együttműködés napját. A határon átnyúló együttműködés jegyében szerbiai és romániai tűzoltók mutatták be felszereléseiket, valamint azt is, hogyan segítették egymást a vészhelyzetekben. Korom Sarolta tudósít.
1: A rendezvény első felében szerbiai és romániai önkéntes tűzoltók és projektpartnerek mutatták be, hogyan segíti a határon átnyúló együttműködés a közösségek felkészültségét és a vészhelyzetekre való gyors reagálást. A résztvevők megtekinthették az Interreg Ipar-Románia-Szerbia program támogatásával az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Prevent projektje keretében beszerzett felszereléseket is. Gábor Gábor, az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke.
2: Mi a projekttel egy tűzoltóautót pályáztunk, és nyertünk is, ezen kívül van egy dízel agregátunk, valamint 10 személy részére teljes személyi felszerelést.
1: A délután folyamán interaktív bemutatót is tartottak, amelyen az érdeklődők a gyakorlatban is megismerhették a tűzvédelem és a vészhelyzetekre való felkészülés gyakorlati oldalát is. Káposzta Attila, az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese.
3: Az Oromi Vizes Kupának a bemutató lényege az, hogy mintha tűzesetnél lennénk, ugyanúgy, tehát kamionról szerelünk le, hatan, és van egy cél, vagyis két célunk van, amit le kell ütni tulajdonképpen, de az olyan, mint a tüzet oltanánk. A knezsváci szerelés, az pedig a száraz szerelés, amivel szoktunk versenyezni úgy községszinten, mint körzeti szinten.
1: A rendezvény egyben a 15. Interreg együttműködés napjának is helyet adott. Magyarkon és a község számára pedig nem csak a Tűzoltó Egyesület projektje miatt volt fontos a program, a község jelenleg is több határon átnyúló projektben vesz részt. Fejsztámer Róbert, magyar kanizsai polgármester.
4: Ez olyan értelemben nekünk jó, hogy el tudjuk mondani, hogy a román-szerb Interreg pályázaton is van 3 nyertes pályázata a községnek, pontosabban projektje. Összesen az egész község területén, ha a magyar-szerb Interreg programot is ide számolom, akkor összesen 14 nyertes projektunk van már, hiszen még 3-at nyertünk most a ugyanebben a programidőben kiírt új pályázatokon.
1: A határon átnyúló együttműködés jelentőségét az idei nyár is igazolta. A szerbiai erdőtűzek oltásában romániai tűzoltóegységek is közreműködtek, bizonyítva, hogy vészhelyzetben az összehangolt segítségnyújtásnak nincs határa.

0: Kedves hallgatóink, vissza is tértünk, Don't Kill the World énekelte nekünk, ugye Bonnie M. Egyszer úgy maradunk, mert hogy itt dudorászunk mindig, amikor vannak ezek a jó zenék.
1: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat, át is veszem a szót. Engem egyszerre véletlenül, nem figyeltem, de megmondom őszintén a kedves hallgatóknak, és néhány hang ki is ment az éterbe. Igen, aztán úgy egy kicsit úgy elszégyeltem magam, mert nem kellett volna.
0: Jó, de hát igazából, mint színésznő is, tehát neked az éneklés az megy. Mondjuk jó
1: de
0: magam.
1: De nem vagyok egy pacsirt, azt mondjuk meg őszintén.
0: Nekem olyan történt, hogy ugye kollégánk Tomislav Jakovjevics, ugye megbeszéltük, hogy ne adjon még
1: jaj,
0: az ágyba,
1: a Tomobá,
0: még
1: igen.
0: Lemegy egy dal, de ez nagyon régen volt még, és akkor pont egy Chuck Berry felvétel, és hát az ember jól érzi magát a dalra, és aztán ő csak bekapcsolt, hogy na, hogy oldom meg most, amikor igazából nincs levegő, de sikerült, úgyhogy...
1: De különben Nagy Viktor kollégánk, Vitya, hogy fölvette, mert én különben itt zeneszámokat szoktam, itt éneklek, mondjuk így, hogy legalábbis próbálkozom, és egyszer fölvette, igen, és mondtam, hogy azonnal törölje ki, mert zsarolható pozícióba kerültem rögtön, tehát, hogy nem, ezt nem. Aztán nem tudom, hogy megvan-e azóta neki, de nagyon fals volt, igen.
0: Hogyha már így átvetted a szót, Kriszta, mondd el, hogy mivel várod a hallgatókat a mozaikban.
1: Hát nagyon sok minden lesz. Az internetes gyógyszervásárlás hát hátrányairól lesz szó. Utána pedig a Magyar Konyha napjáról is szólunk. Palánkán szervezik meg majd szombat. Egy jó kis rendezvény. Különben azt megtudtam, ugye beszélgettem a szervezőnővel, hogy a legtöbb, vagyis legtöbb háznál megjelent étel, ami tényleg Palánkára jellemző ilyen szempontból, és a magyar konyhára az a gulyás. Te hogy állsz a gulyással, marha pörkölt?
0: Én nagyon szeretem igazából, de egy picikét talán lehet, hogy más is pörkölt, ugye gulyás, mindenki máshogy készíti, a pörköltnek mondják mindig, hogy szaftja van. Ugye a gulyás, mert a gulyás levesre is gondolnak, abba ugye inkább több zöldség van, talán répa is.
1: Igen, krumplis. És tehát önök a marha pörkölt az, ami tényleg mindig ott van az asztalon. Na de nézzük tovább, hogy mivel is török kanizsára is, vagyis a török kanizsáért egyesület szervezésében Firigyháziak 15. találkozója is lesz, erről is szólunk, és természetesen ugye így évad elején mindegyik színházat felkeressük, mégpedig a Mozaik által, hogy mi mindennel készülnek ebben az évadban, és ugye múlt héten Urbán Andrással hallhattak egy beszélgetést a hallgatók, az Újvidéki Színház igazgatójával, ma pedig a Zentai Magyar Kamaraszínház évadáról lesz szó, Dévai Zoltán színházigazgatót kapcsolom majd. Ezen kívül ma Mérleg van Szabó Hangya Teréz szerkesztésében, és ne felejtsük el azt sem, hogy Körhinta, Búzán Zsuzsival, benne Tomislav Jakovjevicsel, Tomobával, hangi egy koktél.
0: És hogyha említetted a gyógyszereket az internetről, ez nekem mindig kicsit olyan kategória, hogy leesett a kamionról. Szóval, hogy internetről gyógyszereket, tehát lehet, hogy csak...
1: De különben ez nagyon dívik most. Tehát, hogy mindent mi nagyon könnyen és nagyon gyorsan akarunk intézni ilyen szempontból.
0: Az biztos, hát futárszolgálatok is kihozzák a gyógyszert, úgyhogy van ilyen, hogy különböző applikáción keresztül, és akkor már nem csak az ebédet, hanem utána a fejfájás csillapítót is desszertnek megrendeli valaki mellé. Nagyon köszönöm, Kriszta, hogy itt voltál. Annyi időnk maradt, hogy jó magam is elbúcsúzzam a napindító csapata nevében. Itt volt Tilit Zsuzsanna szerkesztő, valamint Farkas Ervin hangmérnök, illetve Sóti Tamás és Szabó Tibor, akik azért feleltek, hogy az iménti felvételek is jól hangozzonak, legjobb retroslágerek, és jó magam a műsorvezető, Agárdi Gábor, mi pedig szállunk is tovább, hogy a Piramis a következő dalban Szállj fel magasra, egy legendás felvétel. Valóban egy szép szám, hallgassák meg, önök is hangolódjanak rá a napra, utána pedig jön a Mozaik, és többi más, hogy hallották. Jó rádiózást mindenkinek!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Napindító.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerbia rendelkezik azzal a képességgel, hogy felgyorsítsa előrehaladását az Európai Unió felé, ehhez azonban politikai akaratra is tényleges reformokra van szükség, jelentette ki Andreas von Beckerát, az Európai Unió szerbiai küldöttségének vezetője, a közmédiának nyilatkozva. Kiemelte, a jogállamiság, a médiaszabadság és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásának fontosságát. Von Beckerát szerint a közelgő választások körülményei és lebonyolítása is hatással lehet Szerbia uniós csatlakozási folyamatára. Hangsúlyozta, az Európai Unió nem avatkozik be a választásokba, ugyanakkor figyelemmel kíséri a választási feltételeket és a kampányt. A Belgrád és Pristina közötti párbeszédről szólva von Beckerát közölte, mindkét félnek teljesítenie kell a korábban vállalt kötelezettségeit. A harmadik klaszter megnyitásával kapcsolatban elmondta, hogy valóban nem minden uniós tagállam támogatja annak megnyitását. Az Európai Bizottság értékelést és ajánlást készít, ősszel pedig közzéteszik az éves jelentést az összes fontos területről. Őrizetbe vették Susan Sarandon, Oscar-díjas amerikai színésznőt egy New York-i tüntetésen az El székháza közelében. A demonstrációt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ENSZ közgyűlési felszólalásának idején tartották. A résztvevők az izraeli kormány politikája ellen tiltakoztak. A demonstrálók egy része akadályozta a forgalmat. A rendőrség pedig többszöri felszólítás után megkezdte az őrizetbevételeket. A helyszínen készült Reuters felvételeken Sarandon is látható, amint rendőrök vezetik el. Nem ő volt az egyetlen ismert színész, akit intézkedés alá vontak. A beszámolók szerint Cynthia Nixont, a Sex és New York sztárját, és Hannah Einbindert, a Hex színésznőjét is őrizetbe vették, valamint több politikust és helyi tisztségviselőt is előállított. Netanyahu a tiltakozások ellenére megérkezett az ENSZ székházába, és megtartotta beszédét.
4: Választások 2026.
3: 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra lett volna szükség. 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Fremond Árpád, a mostani MNT elnöke is megköszönte a támogatást. Azt írta, a 7166 aláírás újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják. A Magyar Összefogás listáját ma adják át Belgrádban.
4: Választások 2026.
3: Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben a tanévben a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. A foglalkozásokat délutánonként tartják. Az óvodások heti egy alkalommal 40 perces órán vehetnek részt, az iskoláskorú gyerekek számára pedig heti két, egyenként 45 perces foglalkozást szerveznek. A felnőttek heti egy alkalommal másfél órás blokkokban sajátíthatják el a nyelveket.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van. Először változóan, majd később erősen felhős égboltra számíthatunk. 18-19 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
5: Egy óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban. Időjárás.
0: Kultúra.
1: Határhelyzet.
0: Sport.
1: Közérdekű információ.
0: Közélet.
2: Részletről részletre.
0: Mozaik.
3: 10 óra múlt pontosan 14 perccel kezdetét veszi mai pénteki Mozaik című műsorunk, éppen 107,1-en nézzük, kik ünnepelnek, mégpedig a Miklósok, illetve Mórok, Nikoletták. Nagyon boldog névnapot kívánunk neki. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ma 2026. szeptember 25-e van, és ahogy szoktam volt mondani, szép lassan vége ennek a hónapnak is. Na már most nem sokára itt lesz október, elég hűvösek most már a reggelek és a nappalok is. Na de, hogy mire kell számítani, arról későbbiekben is, vagy a későbbiekben számolok majd, illetve a jövő héten már 24-25 fokot is mérhetünk majd a mostani prognózis szerint, na de részletesebben is el fogom mondani. Ahogy szoktam volt mondani, ismétlés a tudás anya, nézzük, hogy mivel készülök önöknek már a internetes gyógyszervásárlás veszélyei, illetve Magyar Konyha napja szombaton Palánkán, Firigyháziak 15. találkozója és az Entai Magyar Kamaraszínház idei évadáról is szó lesz. Dévai Zoltánt, a teátrum igazgatóját kérdezem majd a rész részletekről. Én már láttam a programot, tényleg nagyon-nagyon jó előadások lesznek, illetve mármint a repertoár, de ezen kívül ugye nem csak a repertoár, ahogy említettem, az évadot is áttekintjük. Ha péntek, akkor mérleg, mégpedig Szabó Hangya Terész szerkesztésében, illetve ne felejtjék el Körhinta Búzás Zsuzsival, benne Hangi egy koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Ez a mai penzum, tartsanak velünk itt a 107,1-en.

10 óra múlt 25 perccel már is időjárással jövök, mégpedig, hogy hány fokra kell számítani. Hát egyelőre 16 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. A mai csúcsérték 20 fok körül alakul majd, amire készülni kell a mai napon, az idősok szerint. Nem lesz front felettünk, de a kezdetben a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és akár migrén is előfordulhat, illetve a szelesebb tájakon élők fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Amire számítani kell, hogy a jövő héten akár már 25 fokot is mérhetünk, majd szikrázó napsütésben lesz részünk. Egyelőre esőre nem kell készülni, tehát az esernyőket és az esőkabátokat eltehetjük, mégpedig a fiókba vagy a szekrénybe, de csak egy időre. Már is megyünk tovább Dolly-ról, és a vakáció egy ideig most nem lesz, utána pedig Tina Turner következik majd itt a 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Már is közérdekű infóval jövök, mégpedig áramszünet mára, karbantartási munkálatok miatt Bács-Fekete-hegyen. Szüneten az áramszolgáltatás a Becsei út és a Hős utca egy részén 11 és 12 óra között, illetve Nyegosevó, Loftyan utca egy részén 13 és 14 óra között. Szabadkán pedig a Metohia utcában, valamint a Sztefán Mokrányác és a Sztefán Filipovics utca egy részén 9-10-től már egészen 12-10-ig. Csantavéren pedig Május 1-e utcában, a Tito Marsal utcában, a Kanizsai utcában, a Petőfi Brigád téren, a Bolmány utcában, valamint a Kanizsai út 57-es és 65-ös szám alatt 10 és 12 óra között. Szabadkán pedig még a Dosszitej, a Gyúró, Dani Csétja, a Bánát utcában, a Felkelés utcában, valamint a Béla Gábrics utca 23-as alatti lakóépületben, valamint az Otton Zsupáncsics utca 13, illetve 15 per A szám alatti részén 10.30 és 12.30 között. Maradunk Szabadkánál még egy kicsit, Maxim Gorki utca 8-9-10-es számok alatt 11 és 12 óra között, Alsó-Tavank úton pedig az Iván Szárity és a Dikánovác utcában, valamint azok egyes részein 13 és 14 óra között szünetel majd az áramszolgáltatás. Természetesen erről bővebben is olvashatnak a pannonrtv.com-on, a közérdekű fülre kattintva. Addig is Angel Eyes, itt a 107,1-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a delibláti homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. A tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek, valamint a szerbiai és külföldi csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolni. Egyes napokon 100-150 beavatkozásra is szükség volt. A munkát a nehezen megközelíthető terep és a rendkívül kedvezőtlen időjárás is nehezítette. Az oltásban külföldi egységek is részt vettek, Románia, Németország és Magyarország tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia pedig helikoptereket küldött. Oroszország egy tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást.
3: Választások 2026.
2: Toronto Álvásárhelyi kistermelőkkel találkoztak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti jelöltjei, Juhász Attila, Kerekes József és Lálit Urbán MSZ-ről van szó. A látogatást tettek a Juhász családnál, amely növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Gazdaságukat a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak segítségével gépesítették, emellett az állattenyésztéshez kapcsolódó támogatásokat is igénybe vették. Ezt követően a képviselő jelölt Kolozsvári Imrét és feleségét Ibolyát keresték fel, akik 6 évvel ezelőtt a Prosperitáti Alapítvány támogatásával vásároltak házat. A program mezőgazdasági lakossági fórummal zárult Torontál vásárhelyen. Az oktatás helyzetéről vitázott Anna Brnabić és Mirjana Nikolić az N1 televízió választási műsorában. Brnabić az Alekszandar Vučić egységes Szerbia listát, Nikolić pedig az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű listát képviselte. Brnabić közölte, büszke azokra az intézkedésekre, amelyeket az elmúlt években az oktatás területén hajtottak végre. Egyebek mellett a pedagógus bérek emelését, az oktatási költségvetés növelését, az iskolák digitalizációját, valamint a tudományos technológiai parkok létrehozását emelte ki. Közlése szerint a cél az oktatásban dolgozók helyzetének további javítása. Mirjana Nikolić hangsúlyozta, az egyetemista lista programjának fő céljai között a valóban ingyenes oktatást, az esélyegyenlőséget, a pedagógusok megbecsülését és az oktatási rendszer korszerűsítését. Szerinte a tanterveket és az oktatási módszereket is fejleszteni kell, miközben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diákok kritikus gondolkodásának kialakítására.
3: Választások 2026.
2: Vasárnap este benyújta lemondását az elnöki tisztségről, előtte azonban még tárgyal az orosz elnökkel, jelentette ki Alekszandar Vučić New Yorkban. Reményei szerint 2-3 napon belül a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően többet fog tudni a NISZ ügyének megoldásáról. A szerb elnök hangsúlyozta, a világ sorsa az amerikai és a kínai elnök Donald Trump és Xi Jinping csúcs találkozóján dől el. Alekszandar Vučić New Yorkban az ENSZ közgyűlésén vesz részt.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. Először változóan, majd később erősebben felhős égboltra számíthatunk. 18 fok körül valószínű a csúcshőmérséklet.
4: Hírek, riportok,
5: ráadásként régiós slágerek.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Reklám következik.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 11 óra múlott 15 perccel, és már is arról lesz szó, hogy interneten vásárolt gyógyszerek veszélyei. A vonal túlsó végén Katona Gábor szakgyógyszerész. Szia, szia! Köszöntelek a műsorban!
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: De már most, Gábor, ugye ma már mindenhez könnyen hozzájuthatunk, mégpedig az internet segítségével. Nincs ez másként a gyógyszerekkel sem. Hogyan látod, mennyire elterjedt a gyógyszerek online vásárlása?
4: Hát alapjáraton maga az online vásárlás az nagyon jellemző mostanában. Az utóbbi mondjuk 5-6 évben, főleg a koronavírus, illetve pandémia óta még többet vagyunk fönt az interneten, és még könnyebbé vált különböző termékeknek az online megvásárlása. Ami a gyógyszereket illeti, valódi gyógyszert Szerbiában legálisan nem lehet online vásárolni. Amit látunk igazából különböző gyógyszertárak webshopjában, vagy internetes értékesítés során, azok általában étrendkiegészítők, illetve kozmetikumok, hiszen attól függetlenül, hogy az étrendkiegészítők, vitaminok, azok gyógyszerformába ágyazott termékek, kapszulák, tabletták, szirupok például, ahogy a nev is mondja, az étrendet egészítik ki, tehát nem minőség, nem nevezhetők gyógyszernek.
3: Általában ugye ezeket az étrendkiegészítőket vásárolják online, de viszont ugye arról is lehet olvasni, hogy nagyon sok az átverés. Ez miben nyilvánul meg?
4: Hát igen, általában az emberek olyan gyógyszert, hiszen illegálisan maga a gyógyszer, internetes gyógyszerkereskedelem az megy, általában olyan gyógyszereket vásárolnak meg interneten az emberek, amelyekhez vény kell, azaz recept, vagy kellemetlen őket igazából megvásárolni, elmenni az orvoshoz, vagy a gyógyszerszárban kikérni. Ugye ebbe a csoportba tartoznak a különböző merevedési problémákra segítséget nyújtó gyógyszerek, a különböző nyugtatók, hiszen sajnos az alkoholizmus mellett még a nyugtatók azok a gyógyszerek, amikre nagyon rá vannak szokva az emberek, és hát egy idő után az orvos se fogja kiírni, vagy a gyógyszertárban sem adnak ki akkora dózis, mint amennyit a rászokás után a beteg igényelne. Illetve még ide tartoznak a különböző anabolikus szteroidok, hiszen a mai világban ugye maga a testépítés is népszerűbb, illetve a fogyasztószereknek még van egy hatalmas illegális piaca. Ezt is kétfelé osztanám, vannak azok a régi típusú fogyasztó gyógyszerek, amelyek hát mondhatni amfetamin alapúak, ezek általában Európában nem engedélyezett gyógyszerek, pont a mellékhatások miatt, hiszen palpitációt okozhat, magas vérnyomást, illetve különböző más kardiovaszkuláris problémákat, és hát az utóbbi egy-két évben pedig nagyon népszerűek lettek a GLP-1 típusú gyógyszereknek az internetes illegális értékesítése, tehát ugye ezek az új fogyasztó szerek, amelyek tudják befolyásolni ugye a gyomorülést, illetve az éhséget nagyon el tudják toppítani, de hát ezek a gyógyszerek parenterálisan alkalmazhatóak. Félreértés ne essék, én semmiképp sem támogatom azt, hogy tabletta vagy kapszula formában bármit is vegyünk az interneten, ami gyógyszer, de hát azt, amit bőr alá vagy izomba kell beadni injekció formában, azoktól pedig végképp tehát nem támogatom ezeknek az interneten való megvásárlását.
3: Például most tételezzük fel, Gábor, valaki megvásárol egy ilyen készítményt, honnan tudja például, hogy az nem valódi vagy hamisítvány? Vagy miben ütközhet ilyen szempontból? Csak tételezzük föl.
4: Sajnos maga a hamisítás az már annyira jó minőségű sajnos, hogy igazából néha még a szakember, egy gyógyszerész is, aki minden nap percenként forgat egy gyógyszeres doboz, sem tudja megállapítani ránézésre, hogy ez a termék hamisított vagy nem. Általában étrendkiegészítőket szoktak hamisítani. Tehát külön kell vennünk azt, hogy mit jelent interneten illegálisan megvásárolni egy egyébként gyógyszernek minősülő anyagot, illetve az, hogyha egy étrendkiegészítőt hamisítanak olyan értelemben, hogy például kvalitatív szempontból a gyógynövények mellett, hogy valódi hatása legyen, belekevernek például amfetamin származékokat olyan étrendkiegészítőkbe, amelyek fogyásra szánják, testsúlycsökkentés. Hát ilyenkor, hogyha erős szívdobogást, rosszul étett hányást, alvászavarokat észlelünk, akkor szoktak a betegek jelezni, és akkor mi a gyógyszertáron keresztül a gyógyszerészek egyébként ezt bejelentjük, és hát hogyha elég adat gyűlik össze, akkor szokták laboratóriumi körülmények között kivizsgálni a gyógyszert, úgyhogy visszatérve a kérdésre, így ránézésre az esetek 90-95%-ában nem lehet megmondani azt, hogy hamisítványról van szó.
3: Milyen problémát tudnak okozni még tulajdonképpen? Hát vagy milyen gondokat, van. Bocsánat? Igen?
4: Ennek több szintje van, így az átverés részének is. Hát legjobb esetben, hogyha megrendeljük azt az adott gyógyszerkészítményt illegálisan, ugye, akkor nem azt a csomagot kapjuk, nem azt a gyógyszert. Talán ez van a legkisebb baj. Következő szint, ami már akár nagyobb probléma is, hogyha ugyanúgy néz ki maga a termék, csak nincs benne gyógyszerható anyag, talán a több rossz közül ez a legjobb, és hát elértünk a következő szintre, amikor vagy kvalitatív szempontból van probléma a gyógyszerrel, azaz a már említett esetben nem azt a hatóanyagot tartalmazza, ami rajta van, illetve még nagy problémát tud okozni a kvantitatív eltérés is, hogyha nem annyi van benne, mint amennyit ráírnak, több vagy kevesebb, egyik sem jó. És hát a következő kategória pedig az, hogy ilyenkor az emberek tehát túl nagy adagot szednek, akkor különböző toxikus manifestáció is lehetnek ezeknek a készítményeknek, de ellenpéldaként hozhatom fel a antibiotikumokat is, hiszen az ő esetükben talán még nagyobb probléma az, hogyha nem megfelelő adagban használja a beteg, hiszen akkor nagyon megnöveljük annak a kockázatát, hogy rezisztencia alakuljon ki.
3: Gábor, válaszuk ezt külön, hiszen mondtad ugye, hogy vannak, amit illegálisan vagy illegális helyekről tudnak megvásárolni, illetve vannak hát mondhatjuk biztonságosabb oldalok. Melyik oldalakról érdemes vásárolni? Vagy hogyan keresünk mi akár étrendkiegészítőket tehát az interneten?
4: Hát több
3: vagy mit javasolsz?
4: Jósló dologra is figyelhetünk, vagy felfigyelhetünk. Igazából az első, az ami legfontosabb, hogy receptre kapható igazi gyógyszert, vagy bármilyen, még hogyha OTC gyógyszerről beszélünk, tehát nem receptre kapható, de gyógyszert, az interneten nem lehet árusítani. Uh-huh. Tehát ez az első és legfontosabb. A következő dolog, amire felfigyelhetünk, az, hogyha egy olyan étrendkiegészítőt árulnak, aminek ilyen csodálatos hatást tulajdonítanak, vagy az étrendkiegészítő esetében azt írják, hogy különböző betegségekre tud megoldást nyújtani. Ugye az étrendkiegészítő az nem előzheti meg, illetve nem kezelheti magát a betegséget. Tehát ezekre érdemes odafigyelni, illetve a harmadik dolog az, hogyha nem lehet egy hivatalos webshopon keresztül megrendelni ezeket az étrendkiegészítőket, hanem muszáj egy külön applikáción keresztül Viberon, WhatsAppon vagy más online felületen, üzenetváltó applikációban megrendelni ezeket. Én talán ezt a három dolgot tudnám felsorolni, és hát a kérdésre válaszolva, hogy kitől legjobb, vagy milyen platformon legjobb gyógyszert, illetve még étrendkiegészítőt is választani, én mindenféleképpen azt mondanám, hogy gyógyszertárban, gyógyszerésztől.
3: És azt gondolom, ez egy gyönyörű végszó. Gábor, nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat.
4: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Szombaton Palánkán magyar konyha napja lesz, hogy mivel készülnek a szervezők, az most kiderül itt nálunk a Mozaik című műsorban. A vonal túlsó végén Kovács Evics Gabriella szervező. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
4: Jó napot kívánok.
3: Kezdjük azzal, hogy hanyadik ízben szervezik meg a magyar konyha napját Palánkán?
4: 5. éve.
3: Hogyan indult 5 évvel ezelőtt?
4: Nagyon sokat gondoltunk arra, hogy hogy bírnánk megszervezni valami ilyesmit. A közönségnek megmutassuk a magyar konyha titkait.
3: Nézzük akkor a mostani szombati rendezvény programját, mivel készülnek?
4: 11 órakor fog kezdődni a program. Kiállítunk, 15 kiállítónk lesz. A magyar ételek lesznek kiállítva.
3: Mik kapnak helyet? Milyen magyar ételeket állítanak ki?
4: A magyar ételek közül a gulás, a görge, a régi magyar ételek, a krumplis tészta, a csöröge.
3: Ezeket mind meg lehet majd kóstolni?
4: Igen, igen, meg lehet kóstolni. Lesz egy asztal, ahol fel lesznek téve ezek az ételek, és ezeket meg lehet kóstolni is, és még venni is lehet.
3: És akkor nézzük, hiszen említette, hogy több kiállító is érkezik önökhöz. Milyen programmal készülnek még, hiszen ugye ez a délelőtt folyamán lesz?
4: 11 órától egy olyan 19 óráig fog tartani az egész, és zenei aláfestés is lesz. A Temerini Egyesület zenészei fognak fellépni, és a mitrovicaiak.
3: Egy egész napos rendezvényről beszélünk a Magyar Konyha Napja rendezvény tekintetében?
4: Igen, 11 órától 19 óráig.
3: És nézzük azt még, Gabriella, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy Palánkán melyik az az étel, ami tényleg tradicionális magyar étel, és például minden háznál főznek belőle, vagy nagy hagyománya van?
4: A gulás.
3: A gulyás.
4: Pörkölt. Marha pörkölt.
3: Marha pörkölt. Például ez is megtalálható lesz most majd a Magyar Konyha Napján?
4: Igen, természetesen.
3: Azt még mondjuk el, hogy honnan érkeznek látogatók általában, hiszen ugye ez már az 5. alkalom, hogy megszervezik.
4: Igen, a látogatók általában Palánkáról, Palánka környékéről, Újvidékről jönnek.
3: Azt azért mondjuk el a kedves hallgatóknak még így zárásképpen, hova, mikor várják az érdeklődőket?
4: A Magyar Házba várjuk őket, a Palánkai Magyar Házba, a Jugoszlovenszki Ármie 111.
3: Szombaton. 11 órától.
4: Igen, szombaton 11 órától.
3: Kovács Evics Gabriella szervezőnek, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és tényleg mindenkit arra tudunk bíztatni, hogy látogasson el Palánkára, legyen ott egyen egy jót, mégpedig a Magyar Konyha Napja alkalmából szombaton. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Szívesen.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

11 óra múlt pontosan 45 perccel maradjanak továbbra is velünk, mindjárt érkezik Orosz Ildikó. A legfrissebb hírekkel tudják, 12 órakor híradóval várja önöket, utána pedig jövünk vissza a mai mozaikkal, mégpedig árfolyam infóval, hogy mik ma a devizák középárfolyamai, illetve milyen programot kínál önöknek a Pannon Televízió. Ezen kívül egy óra után pedig más témákkal folytatjuk, mégpedig Firigyháziak 15. találkozója le a devizák középárfolyamai, illetve milyen programot kínál önöknek a Pannon Televízió.

soymuş. Açındı.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Híradó.
1: Átadják ma az első listát a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra. Oktatási kérdésekről vitáztak a közmédiában a parlamenti választás listáinak jelöltjei. Számos beruházás valósult meg Topolya községben az elmúlt időszakban, és ülésezett a Szabadkai Városi Képviselőtestület, elmondjuk a főbb tudnivalókat. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
2: Választások 2026.
1: 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az indulásához egyébként 1073 érvényes aláírásra lett volna szükség. 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Fremond Árpád, a mostani MNT elnöke is megköszönte a támogatást. Azt írta, a 7166 aláírás újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják. A Magyar Összefogás listáját ma adják át Belgrádban. Az oktatás helyzetéről vitázott Anna Brnabić és Mirjana Nikolić az N1 televízió választási műsorában. Brnabić az Alekszandr Vučić egységes Szerbia listát, Nikolić pedig az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű listát képviselte. Brnabić közölte, büszke azokra az intézkedésekre, amelyeket az elmúlt években az oktatás területén hajtottak végre. Egyebek mellett a pedagógus bérek emelését, az oktatási költségvetés növelését, az iskolák digitalizációját, valamint a tudományos technológiai parkok létrehozását emelte ki. Közlése szerint a cél az oktatásban dolgozók helyzetének további javítása. Mirjana Nikolić hangsúlyozta, hogy az oktatás minden jól működő társadalom egyik alapja. Az egyetemista lista programjának fő céljai között a valóban ingyenes oktatást, az esélyegyenlőséget, a pedagógusok megbecsülését és az oktatási rendszer korszerűsítését említette. Szerinte a tanterveket és az oktatási módszereket is fejleszteni kell, miközben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diákok kritikus gondolkodásának kialakítására. Számos beruházás valósult meg Topolya községben az elmúlt időszakban, de további feladatok várnak az önkormányzatra. A Vénusz megnyitásával a helyi és a környékbeli lakosok számára modern fürdőkomplexum vált elérhetővé, a városi park is megújul, és a topolyai tó vízszintjének aggasztó helyzetére is körvonalazódik a hosszú távú megoldás. Horváth Kátai Orchidea és Balázs Zita riportja.
3: A Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége Topolyán először Szakály József atyához látogatott el, majd megtekintették a nemrégiben megnyitott Vénusz uszodát és a városi park fejlesztéseit. A topolyaiak és a környékbeli települések lakói szerint már nagyon hiányzott egy ilyen fürdőkomplexum. Ivanics Zoltán, a topolyai Vénusz uszoda igazgatója.
4: A lakosság már nagyon várta, hogy megnyíljon a fürdő, és lényegében a kezdeti elvárásoknak meg is felelt a látogatottság. Tömegesen jöttek a nyári hónapokban, most egy kicsit az őszi hónapokban visszaesett a forgalmunk, a látogatottság, ez tudható az iskola, óvoda indulásnak, de így is szerintem egy olyan 150-100 közt van a látogatók. Hétvégén mindig nagyobb a látogatottság, hétközben egy kicsit kevesebb.
3: A községben a szennyvíztisztító, a diákotthon és az uszoda mellett hamarosan befejeződik a hotel felújítása is, amely közigazgatási és oktatási funkciókat kap majd. A parkban teniszpálya épül, emellett megvalósult a labdarúgó akadémia és a stadion is. A kihívások közül a topolyai tó vízszintjének rendezése, valamint az Orom-Csikér-Bácsér csatorna kiépítésének tervdokumentációja áll a középpontban. Prioritás továbbá a furtkutak helyzetének rendezése, a vízgyár felújítása, a csatornahálózat és az utcák infrastruktúrájának bővítése, valamint az oktatási és a művelődési épületek folyamatos karbantartása. Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere.
5: Azt gondolom, hogy mindezek a projektumok megmutatják, hogy mennyire fontos az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek erős érdekképviselete legyen az országos parlamentben, azaz az országgyűlésben. Azért tartom ezt fontosnak, mert az életszínvonal növelése fejlődésünk szempontjából fontos, hogy magyar hang legyen Belgrádban, és hogy ezáltal könnyebben el tudjuk érni mindazokat a célokat, amik igazából tehát az egész lakosság számára, mindenki számára előremozdulást jelentenek, és egy jobb életszínvonalat biztosítanak. Ezért szállunk ma síkra is, ezekről a dolgokról beszélgetünk majd a lakossági fórumon. Voltak természetesen kérdések is. Azt gondolom, hogy egy nagyon előremutató párbeszédet tudtunk itt megvalósítani, és a Vajdasági Magyar Szövetség a jövőben is nyíltan és előremutatóan fog politizálni. A célunk az, hogy mindenkinek az életszínvonalát növeljük és hogy javítsuk.
3: A nap zárásaként megrendezett lakossági fórumon dr. Pásztor Bálint kiemelte, csak egy magyar választási lista tud magyar érdekeket érvényesíteni, más listák számára azok nem élveznek elsőbséget. A VMS elnöke szerint a szórványban élőkért való kiállás és az egységes magyar jelenlét a választásokon elengedhetetlen a község megmaradásához.
0: Mi az, ami szükséges volt ahhoz, hogy mindez megvalósuljon? És miben különbözik Topolya község minden más önkormányzattól? Abban, hogy mindvégig, amióta létezik Vajdasági Magyar Szövetség, 1994. június 18-a óta, Topolya az egyetlen önkormányzat a világon, ahol az első naptól kezdve a mai napig, és remélem még nagyon sokáig VMS-es volt a polgármester. Ez az, ami miatt folyamatos a fejlődés, és ami miatt ezek a beruházások megvalósultak. Úgyhogy ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani és gratulálni, és azt tudom ígérni, hogy Újvidékről, Belgrádból a jövőben is odafigyelünk arra, hogy Topolya község, nem csak Topolya település, Topolya község így fejlődjön, ahogy fejlődött az elmúlt években is.
3: Az elkövetkező években a község feltett szándéka, hogy folytatja a közösségi igényeken alapuló fejlesztések folytatását.
2: Választások 2026.
1: Több mint egy órás vita után fogadták el Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők emellett további 39 napi rendű pontról is döntöttek, egyebek mellett városrendezési kérdésekről, valamint közvállalatok és a Palicsi Állatkert vezetőjének kinevezéséről. Balázs Zita beszámolója.
3: Heves vitával kezdődött a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülése. Már az első napi rendi pontnál komoly vita alakult ki. A képviselők a 2026-os városi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló jelentést vitatták meg. Luká Vucinac ellenzéki képviselő bírálta az elfogadott pontot. Véleménye szerint a kormánypárti képviselők részéről teljesen téves az az állítás, miszerint kritizálták volna, hogy nem fogják megvalósítani a költségvetést. Luká Vucinac a Zöld Baloldali Front képviselője. Teljesen tévesen állították a kormánypárti képviselők, hogy mi azt bíráltuk, hogy nem fogják végrehajtani a költségvetést. Egyáltalán nem erről szólt a kritikánk. A kritika arról szólt, hogy a polgárok által költségvetésbe befizetett pénz nem az ő javukat szolgálja. Szerintem ez meglehetősen egyszerűen megfogalmazható. A költségvetés végrehajtásából pedig pontosan azt látjuk, hogy még azok a tételek sem valósultak meg, amelyek egyértelműen a polgárok érdekeit szolgálják. Én azért emelem ki gyakran az óvodákat, mert az óvodák felújítására egyetlen egy dinárt sem fordítottak. A Szerb Haladó Párt szabadkai frakció vezetője cáfolta az ellenzék kritikáját, miszerint nem megfelelő célokra fordítják az előirányozott összegeket. Szerinte éppen az ellenkezője a helyzet, hiszen a város költségvetése régóta nem állt ilyen kedvező helyzetben. Vejko Vojnich hozzátette, végleges értékelés csak az év végén lehet mondani, amikor a teljes éves költségvetés végrehajtása ismerté válik. Ami a vitát illeti, hallhatták, hogy azok a képviselők, akik valóban részt vettek a költségvetésről szóló vitában, és akik megfelelően értették azt, minden tekintetben jobbnak értékelték a végrehajtást, mint az előző évben. A költségvetés bevételei, valamint a végrehajtása is javult. Egyes tételeknél pedig akár egy negyedével, vagyis 25%-ával is meghaladja a tavalyi szintet, ami mindenképpen dicséretes. Ez azt jelenti, hogy jól tervezik a költségvetést, és az megfelelően valósul meg. Nágel János, a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati frakció vezetője szerint a városi költségvetés megfelelően lett megtervezve, és a megvalósítás is a tervek szerint alakul. Kiemelte, az év első 6 hónapjában a város mintegy 5,4 milliárd dinárral rendelkezett, ami az éves terv több mint 54%-a. Szerintünk mindez azt mutatta, hogy a költségvetés bevételei és a kiadásai is megfelelő ütemben valósultak meg.
6: A legfontosabb költségvetési tételek, mint amilyenek a személyjövedelem utáni adó, 47%-ban valósult meg, több mint 2 milliárd dinár összegben, a vagyonadó 900 millió dinár összegben valósult meg, tehát ez kicsivel kisebb, 42%, de viszont az eszközök, amelyek a tartományból és a köztársaságból érkeztek, azok nagyobb összegben valósultak meg az elsődlegesen előlátottnál, és emiatt lehetséges ez, hogy 54%-os a költségvetés megvalósulása.
3: A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta nagy laktanya területére vonatkozó tervmódosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a Palicsi állatkert igazgatóját.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Már készülnek az október 6-án kezdődő őszi zsidó kulturális fesztiválra Szabadkán. Zenta Gunnarason az utolsó fázisához érkezett a vízvezeték hálózat felújítása. Nyelvtanfolyamokat szervez a Magyar Kanizsai Knessa, és verességet szenvedtek a szerb focisták a görögöktől a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a zsidó kulturális örökség bemutatása tovább gazdagítsák Szabadka sok nemzetiségű és sok vallású kulturális életét. Kovács Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség irodavezetője.
7: Az egész műsorsor október 6-án kedden 19 órakor egy rendhagyó szerelemnek dedikált koncerttel kezdődik, évszázadokon át tartó szerelem az Énekek Énekétől Cohenig, a belgrádi Sira Útfila együttes lép fel, őket már ismeri a szabadkai közönség, egy 3000 éves zenei utazásra invitálnak bennünket, és a koncert címének apropója az idei Európai Zsidó Örökség napja, ugyanis a szeretetről szól ez az idén. Október 7-én egy színháztörténeti előadásra kerül sor a Szabadkai Zsidó Hitközség termeiben 19 órai kezdettel. Az Emlékezés Színháza valójában emléket állít a Járási Magyar Népszínháznak, amely Topolyán működött közvetlenül a II. Világháború után mintegy 10 évig, és az előadó Olá Tamás teatrológus és dramaturg Lustig Máriáról, illetve Dimitrijevics Máráról fog beszélni, aki föltámasztotta, fölélesztette a színházi életet Topolyán a holokauszt utáni időkben. Október 8-án rendhagyó módon először a mi fesztiválunk történetében magyar nyelvű színházi előadásra kerül sor.
2: Választások 2026.
1: Zenta Gunnarason az utolsó fázisához érkezett a vízvezeték hálózat felújítása. A munkálatok 3 utcát érintettek, ahol több mint 2 kilométer hosszan cserélték ki a több évtizedes előregedett csöveket. A helyszíni bejárással egybekötött utcafórumon dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke is részt vett, ahol a lakosok az ivóvíz minőség mellett a helyi iskola és a közösségi élet jövőjéről is egyeztettek. Horváth Kátai Orhidea és Csernai Panna riportja.
8: A helyi vízvezeték hálózat felújítása a Borisz Kidrics, a Lenin és a Felszabadulás utcákat érintette. Az előregedett csőrendszer miatt a faluban már régóta komoly gondot okozott az ivóvíz minősége, így a lakosok nagyon várták a beruházást. Gulyás Mária, Zenta Gunaras.
9: Szerintem a 60-as években lett a víz vezetve, és nagyon rozsdásan jött már a napokon, amikor engedtük a vizeket, bár fürdéskor, bár főzéskor is, hogy kicserítik, ennek most nagyon örülünk.
8: A munkálatok során több mint 2 kilométer hosszan fektettek le új csöveket. A nagyszabású projektum tartományi, önkormányzati és helyi források összevonásával valósult meg. Sipos Hajnalka, a zentagunarasi helyi közösség titkára.
10: Zentagunarason a vízvezetéknek a felújításának a, hát nem az utolsó, de az utolsó előtti szakasza zajlott le. 3 utcába újítottuk fel a vízvezetéket, ami azt jelenti, hogy több mint 2 kilométer hosszan cseréltük ki a régi vízvezetékcsöveket, vagyis hát helyeztünk le új csöveket. A projektum 3 forrásból valósult meg, tartományi mezőgazdasági titkárságnak a jóvoltából, az önkormányzatnak a jóvoltából, és a helyi közösségben még létezik a helyi hozzájárulás fogalma. Ennek köszönhetően tudtuk összerakni így a projektumot. Összesen 16,5 millió dinárról beszélünk, amiből 8,1 millió dinárt a tartományi mezőgazdasági titkárság finanszírozott, 5 millió dinárt a topolyai önkormányzat, a fennmaradó részt pedig a helyi hozzájárulás eszközeiből biztosítottuk.
8: A helyszíni bejárással párhuzamosan utcafórumot is tartottak, ahova szép számban érkeztek a falubeliek. A vízvezeték hálózat fejlesztése mellett a helyi iskolai tagozatok megőrzése, az oktatás és a civil szféra támogatása is témaként szerepelt. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
0: Ma a Topolya községben beszélgettünk az emberekkel, először egy zentagunarasi lakossági fórumon, pontosabban utcafórumon vettünk részt, ahol nagyon sokan eljöttek a faluból, és köszönöm nekik, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk. Rengeteg kérdést is megfogalmaztak az oktatásra vonatkozóan, a kislétszámú osztályok megőrzésére vonatkozóan. Elmondhattam azt, hogy 23 településen 41 olyan magyar tagozat működik, amelyben 3 vagy 3-nál kevesebb gyerek van egy tagozatban, annak ellenére, hogy 15 fő a minimum, és meg tudtuk őrizni ezeket az osztályokat. Szó volt a művelődési életről, a civil szervezetek támogatásáról, és megtekintettük azt a beruházás Zentagunarason, ami a vízvezeték felújítására vonatkozik. Az is egy komoly beruházás, önkormányzati és tartományi forrásokból több mint 2 kilométer hosszúságban, ami a vége felé jár már.
8: Zentagunarason ezzel a fejlesztéssel jelentősen javul a lakosság ivóvíz ellátásának biztonsága és minősége.
1: Torontálvásárhelyi kistermelőkkel találkoztak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti jelöltjei, Juhász Attila, Kerekes József és Lálics Urbán Emese, aki egyben házigazdaként mutatta be a helyi gazdákat. Látogatást tettek a Juhász családnál, amely növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Gazdaságukat a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak segítségével gépesítették. Emellett állattenyésztéshez kapcsolódó támogatásokat is igénybe vettek. Ezt követően a képviselőjelöltek Kolozsvári Imrét és feleségi Tibolyát keresték fel, akik 6 évvel ezelőtt a Prosperitáti Alapítvány támogatásával vásároltak házat. A program mezőgazdasági lakossági fórummal zárult Torontálvásárhelyen.
2: Választások 2026.
1: Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben a tanévben a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. A foglalkozásokat délutánonként tartják. Az óvodások heti 1 alkalommal 40 perces órán vehetnek részt, az iskoláskorú gyerekek számára pedig heti 2, egyenként 45 perces foglalkozást szerveznek. Felnőttek heti 1 alkalommal másfél órás blokkokban sajátíthatják el a nyelveket.
2: Sport.
1: Vereséggel kezdett Szerbia labdarúgó válogatottja a Nemzeti Ligában. 2-1-re maradt alul a Görögországgal szemben Belgrádban az A divízió első fordulójában. A házigazdák jól kezdték a mérkőzést, már a 4. percben megszerezték a vezetést. Az előnyt azonban nem sikerült megtartani. A görögök a 74. percben egyenlítettek. A találkozó a hosszabbításban dőlt el, amikor az 5. ráadás percben a görögök újra betaláltak, ezzel beállítva a 2-1-es végeredményt Görögország javára. Szerbia vasárnap a 2. fordulóban Hollandia ellen lép pályára. A pontos idő 12:20, híradót hallottak.
11: időjárás.
1: Szabadkán és környékén most 17 fok van. A változó felhőzet után később beborulhat az ég, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hírműsorok óránként.
12: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
16: Várom a postást.
15: Jön a nyugdíj?
16: Azt várhatom.
15: A számlákat hozzák.
16: Na azt nem várnám.
15: Hát akkor?
16: Ma hozzák a 7 napot.
17: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
18: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. Tehát 2026. szeptember 25-én 1 euró középárfolyama 117 dinár 48 para. 100 magyar forint 32 dinár 10 para. 1 svájci frankára 124 dinár 51 para. 1 angol font 136 dinár 48 parába kerül, és 1 amerikai dollár pedig 103 dinár 28 parába. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

nikar isla tum in jöjj kedvesem gyere mondd el mit érzel az élet nem lányregény.

0: lesznek még szép napjaink.
1: Friss hírek?
2: Megvan.
3: Okay.
1: Retrós slágerek?
2: Az is.
3: Operimester.
2: A múlt dallamai.
1: A jelen hírei.
2: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon. A 107,1-en.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 12 óra múlott pontosan 45 perccel nézzük, mit kínál önöknek ma a Pannon Televízió. Tudják, 16 órakor Fit percek, azaz aktív hétköznapok a Pannon TV-vel, azt követően tanuljunk szerbül a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak. Ha péntek, akkor viszont Pannon gazda Rafek Vivivel 17 órától témák. Milyen jövő vár a délbánáti kistermelőkre? Illetve nagykorú lett a Tordai Kukorica Fesztivál és Tök óriások versenye Nagy Kikindán. 17.30 híradó, majd azt követően tudják, hír, milyen jövő vár a délbánáti kistermelőkre, illetve nagykorú lett a

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhívta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Jóváhagyták a Világbank 175 millió eurós hitelét a szerbiai gáz infrastruktúra első szakaszának kiépítésére, jelentette be Dubravka Đedović Handanović ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. Az Instagramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a projekt magába foglalja a Nis Velika Plana gázvezeték első szakaszának megépítését, a meglévő szűk keresztmetszetek megszüntetését, valamint lehetővé teszi a gázhoz való hozzáférést a különböző ellátási irányokból. Mindez a szállító hálózat fejlesztését, illetve a földgáz ellátás biztonságának erősítését szolgálja.
0: Választások 2026.
2: 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra lett volna szükség. 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Fremond Árpád, a mostani MNT elnöke is megköszönte a támogatást, azt írta, a 7166 aláírás újabb bizonyíték arra, hogy a vajdossági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják. A Magyar Összefogás listáját ma adják át Belgrádban.
0: Választások 2026.
2: 5 éve működik a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben, ahol a mazsola, a dió és a mókus csoport tagjai tánccal és énekkel készültek. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvi óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat. 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktató-nevelő munka. A három intézményben jelenleg összesen 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Megfelelő táplálkozással tehetünk az egészséges szív- és érrendszerért. Erre hívja fel a figyelmet a Batut Közegészségügyi Intézet a Szívvilágnapja közelettével. Azt írják, ahhoz, hogy megőrizzük a szív és az erek egészségét, a rendszeres testmozgás, az optimális testsúly fenntartása, valamint a vérnyomás, a vérzsír és a vércukorszint ellenőrzése mellett fontos szerepet játszik a megfelelő táplálkozás is. Hozzáteszik, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését illetően akár a sóbevitel csökkentésével is kezdhetjük. A Szív Világnapja szeptember 29-én van.
0: Sport.
2: Szombaton a Topolyai TSC a Borac vendégeként lép pályára Csácsakon a szerb másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A hazaiak jelenleg a tabella első helyén állnak, míg a topolyaiak harmadikak. A TSC vezetőedzője szerint a Borac erős csapat, amely az előző otthoni vereség után teljes erőde bedobással küzd majd a három pontért. Nenad Milias hozzátette, a topolyaiak is győzelemre és a liga első helyére hajtanak, ezért kiemelt fontosságú az idegenbeli siker. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Csácsakon.
0: Időjárás.
2: Tizenhét fokot mérünk jelenleg Szabadkán, késő délután megnövekszik majd a felhőzet, holnap változóan felhős idő lesz, emellett lesz részünk napsütésben is, 21 fokos csúcshőmérséklet várható szombaton.
3: Csak a legfrissebbek!
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: 13 óra múlott 14 percen elérkeztünk a mai Mozaik utolsó órájához, és már is Dévai Zoltánhoz, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatójához kapcsolunk. Megtudjuk, milyen évadra készül a teátrum, illetve kamarafeszt is lesz. Szia, szia Zoli, köszöntelek a műsorban!
4: Szia Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Zoli, rögtön kezdjünk azzal, ami nagyon-nagyon aktuális, hiszen 27-én startol a kamarafeszt, mégpedig a negyedik. Mi mindennel készültök?
4: Akkor kicsit beszéljünk előbb arról, hogy mi az, hogy kamarafeszt. A
3: okay.
4: Kamarafeszt az egy showcase fesztivál, ami azt jelenti, hogy igazából ezen a fesztiválon a saját előadásainkat játsszuk. Ezt így kell elképzelni, mint egy mini évadot. Szóval 3-4 nap alatt, jelen esetben 4 a kamarafeszt, az 27-től 30-áig tart. 4 nap alatt lejátsszuk az előző évadban bemutatott előadásokat. Szóval, hogy 4 nap alatt lejátsszuk azt, hogy az előző évadban megtörtént, persze egy picit ez van bővítve egy idő előadással, egy bállal, egy szüntetítéssel, szakmai beszélgetésekkel, barátkozásokkal, és akkor igazából eznek az a lényege, hogy Zenta, hogy is fogalmazzak, hát a kör, nem is azt tudja a körforgásban, egyszerűen van egy ilyen vonal Szabadkától, Újvidéken át, Belgrádtól egészen le Dél-Szerbiáig, vagy egészen mehetünk fel Budapestig is. Kicsit kiesünk olyan értelemben, hogy tömegközlekedéssel sem nagyon lehet eljutni hozzánk. Úgyhogy ugye ennek a fesztiválnak is az a célja, hogy valamilyen úton, módon a színházat rátegyük a kulturális térképre. És ez egy nagyon jó alkalmat ad arra, hogy ide el tud akkor jönni az összes olyan színházi szakember, legyen az kritikus, színházigazgató, rendező, színész kolléga, és 4 nap alatt meg tudják nézni az előadásainkat, és akkor a logisztikája ennek a dolognak is egyszerűbb. Meg igazából azok a kollégák a szakmából, akikkel majd a jövőben szeretnénk dolgozni, azok most tudják megnézni azt, hogy akik esetleg nem ismernek még minket, hogy mi a felhozatal is, hogy mitől lehet fézni.
3: Zoli, általában kamarafesztről beszélünk, nagyon gyorsan elkapkodják a jegyeket. Itt most valamelyik előadásra van még esetleg?
4: Van, igen. A programot azt különben megtalálják fönt a Facebook oldalunkon, meg az Instagram oldalon, de van 27-én a Bál című előadásra még van pár jegy, meg a Gyilkos a tüdőkre. 28-án a Ikreket és Donvánt játszunk, de az már full tele van, ott már nincsen. 29-én nem félünk a Farkastól, vagy félünk, ez az előadás címe, arra még van pár jegy. 30-án az éjidő az tele van, lesz 11 órakor egy filmvetítés, a Bolond mese, arra még van egy pár hely, meg este 20-30-tól Igreházat népzenei koncert, arra is még akad. De amikor azt mondom, hogy pár hely, akkor azt mondom, hogy 5-6. Szóval, hogy igazából tényleg
3: pár hely van, és mindenki tényleg csak arra tudunk biztatni, hogy minél előbb foglalja le a jegyet, hiszen nagyszerű előadásokról beszélünk. Zoli, nézzük, hogy mivel készültök ebben az évadban, hiszen ugye szeptember végét írjuk már, ilyenkor a színházak már nagyban készülnek az új évadra, valahol már új bemutatóra is. Nálatok mi a helyzet? Hány bemutatótok lesz? Kik jönnek hozzátok rendezni? És mely előadásokat viszitek majd színre?
4: Nálunk már volt egy bemutató, 18-án, szeptember 18-án Bódi Attila Ikrek, Árkosi Árpád rendezte. Ez az előadás a Gyulai Várszínházzal együtt született koprodukcióban, vagyis igazából az nyáron megszületett már Gyulán ez az előadás, és utána lett egy ilyen felajánlás, és mi ezt nagyon szívesen fogadtuk, hogy koprodukcióba lépjünk, és nálunk pusson az előadás, ugyanis ebben az előadásban az Zentai Magyar Kamaraszínház színészei játszanak. Úgyhogy akkor ilyen hát logikus következtetés az volt, hogy akkor, hogy ennek az előadásnak a folytatása az Zentán történjen. Úgyhogy van egy Budi Attila ikrek, aminek már megvolt a bemutatója, Ászkos Árpád rendezésében, de ezt már mondtam. Bocsánat, hogy kérek, kamerafest van két nap múlva, és egy kicsit nagyon pörög az agyam. Inkább két szerintekkel sem.
3: Így van, így van.
4: Másik, és ezen kívül, az előadás kívül még három bemutatónk lesz ebben az évadban. Most november elején kezdünk próbálni, és december közepe is karácsony közé van tervezve a bemutató. Ez meg a Kande Ed Masterov féle kabaré, amit Telihai Péter fog rendezni. A következő bemutatónk és próbafolyamatunk az januárban kezdődik, és február vége, március eleje. Nincs még pontos dátum, László Sándor tanár úr jön hozzánk rendezni, Paul Pörtnernek a hajmeresztőjét fogjuk csinálni.
3: Ez egy nagyszerű, az, nagyszerű.
4: Igen.
3: Igen.
4: És az utolsó bemutatónk, az meg május vége, június elején jön ki, Darvas Benedek, Pintér Béla parasztopera, Keszég László fogja rendezni.
3: Nagy elő.
4: Zenésebben sikeredik az évad, de hát nincs ez semmi baj.
3: Zoli.
4: Mindkét előadást élőzenével játsszuk, mármint a Chicagót is, meg a parasztoperát is. Kicsit nagy fába vágtuk a fejszínke, de hát már mi kell nagyot álmodni.
3: És nézzük, hogy mik maradnak repertoáron, tehát mi az, ami marad, és mi az, amitől búcsúztok?
4: Amitől búcsúzunk, az a félünk, vagyis nem félünk a farkastól, meg a Don Juan, de ezektől azért búcsúzunk, jó dolog miatt búcsúzunk igazából, az egyik kollega nőnk, Verebes Judit áldott állapotban van, innen is üdvözöljük, és Judit már nincs állapotban, hogy ezeket az előadásokat játsza, viszont ezeket az előadásokat szóval nem veszük le a repertoáról, hanem csak kicsit jegeljük, kicsit lefagyasszuk, megvárjuk, hogy a Judit visszatérjen a színpadra, ami azt jelenti, hogy 2028 eleje. Addig lesznek.
3: Úgyhogy most a Kamarafesten meg kell nézni.
4: Pontosan. Úgyhogy az előző évad előadásai futni fognak még, sok ihusenniért fut még, élő homok, októberben lesz élő homok, és ami ilyen érdekességnek mondanék, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy viszont visszakerül a repertoára, fölújítjuk, 5 éve mutattuk be a művészetet, Jasminer ez a művészetét, azt viszont most fel fogjuk újítani, és októbertől újra rajta lesz a repertoáron. Kizárva is megállom mindenkit szeretettel.
3: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és tényleg mindenkit arra biztatunk, hogy látogasson el a Zentai Magyar Kamaraszínházba, illetve a Kamarafesztre, ahogy már említetted is, és jó párszor elmondtuk, már csak pár szabad jegy van, úgyhogy éljenek a lehetőségekkel. Zoli, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, következő bemutató előtt halljuk egymást.
4: Nem, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, üdvözlöm a hallgatókat, és tényleg várom mindenkit a Kamarafesztre, és az egész évadban. Szép napot!
3: Szép napot!

0: reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyem és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Érdemes fülelni.
1: És egy újabb programmal jövünk itt a 107,1-en Mozaik című műsorunkban, mégpedig a Firigyháziak 15. találkozójára invitáljuk a kedves hallgatókat, amely szeptember 27-én, azaz most vasárnap lesz. A vonal túlsó végén köszönhetem Újhelyi Nándort, szervezőt. Haló, szép napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit és természetesen minden munkatársát, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy innen a Tisza balpartjáról jelentkezhetem, és elmondhatom, hogy milyen nagy örömmel készültünk, és ugyanilyen örömmel várjuk is kedves vendégeinket a már említett rendezvényre, amely most vasárnap lesz, és 15 órától kezdődik, 15 órakor kezdődik Firigyházán, a Rice Emlékház udvarában.
1: Nézzük akkor, hogy ugye 15. találkozóról beszélünk, és minden évben, Nándor, beszélgetünk a találkozó alkalmával. Azért elevenítsük fel, hogy mihez is köthető ez a találkozó.
2: Ugye ezt tudni kell, hogy az első, a település első írásos följegyzése 1256-ból származik, ami azt jelenti, hogy idén lennénk 770 évesek, és ugye néhány évvel ezelőtt, 2011-ben, 755 éves volt a település, és akkor szerveztük meg először a Firigyháziak találkozóját. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a falu a település védőszentjének napján, tehát a búcsújának napján szerveztük meg az ünnepséget, és minden évben hazavárjuk az elvándoroltakat, és nyilván mindazokat is, akik az ilyen kis településeket ugye szívügyüként tartják, és szeretik az ilyen jellegű rendezvényeket. 15 órát említettem, 15 órakor motorosok felvonulása lesz a településen, majd pedig nyilván 16 órakor kezdődik valójában a műsor, amikor is búcsúnapi szentmisét mutat be főtisztelendő erős Mihály törökkanizsai esperes plébános atya. 17 órától pedig kezdetét veszi a művelődési műsor. Idén ennek a művelődési műsornak egy fontos részét emeltük ki a beharangozóban, a plakátokon, ugyanis 1986-ban járt először a Tanya Színház társulat a Firigyházán, és ugye az egyetlen magyar nyelvű napilapunk, a Magyar Szó rendszeresen ezekről a fellépésekről, előadásokról beszámolt, és ezekből az újságcikkekből készítettünk kiállító anyagot, és szeretnénk ezt is közkincsé tenni. Nyilván ezen túlmenően nagyon sok olyan érdekes dolog van, amit meg lehet majd az emlékházban tekinteni, de ugyanakkor az udvarában gazdag és színes művelődési műsorral várjuk az a látogatókat, és mindazokat, mint említettem, akik a Firigyháziak közösségéhez tartoznak, vagy szeretnének tartozni, és ahogyan az lenni szokott, a végén egy igazi búcsúnapi bál, lakodalmas zenével, az Orobhegyesi Ne Felejtsd Együttes közreműködésével, nem csak egyházas kéren, Firigyházán is lakodalmas hangulat van, illetve lesz majd a búcsú ünnepének tiszteletére. Nagyon szép időt jósolnak a szakemberek, és mindenkit nagy szeretettel várunk, hiszen ez egy igazi családi rendezvény lesz.
1: Tényleg mindenkit arra tudunk biztatni. Annyit mondjunk el még egyszer a kedves hallgatóknak, melyik nap, hány órára várják az érdeklődőket?
2: Tehát most vasárnap, szeptember 27-én 15 órától Firigyházan a Rice Emlékház udvarában várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
1: Újhelyi Nándor szervezőnek nagyon szépen köszönjük, további szép napot és jó munkát kívánunk, a viszonthallásra.
2: Köszönöm a lehetőséget, minden jót, viszonthallásra.

13 óra múlott 46 percen, és szép lassan Szoni és Sár után elérkeztünk, mégpedig a mai Mozaik utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Orosz Ildikó a legfrissebb hírekkel, utána pedig Mérleg Szabó Hangya Terézzel, és ne felejtjék el, hogy 15 és 16 óra között a napindító témái közül szemezgetünk, ezt hallhatják újra, majd 16:30-kor érkezik Búzán Zsuzsi, mégpedig a Körhintában, ma péntek lévén Hangjegy Koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Holnap viszont én várom majd Önöket a Mozaik című műsorunk. Majd 16:30-kor érkezik Búzán Zsuzsi, mégpedig a Körhintában, ma péntek lévén

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Olosz Ildikó.
4: Választások 2026.
3: 7166 támogatói aláírás érkezett a Magyar Összefogás listájára a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, közölte közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az induláshoz egyébként 1073 érvényes aláírásra lett volna szükség, 5000-et tűztek ki célul, 7166 érkezett, emelte ki a VMS elnöke. Bejegyzésében megköszönte minden aláírónak a támogatást, a segítőknek pedig az egész napos munkát. Fremont Árpád, a mostani MNT elnöke is megköszönte a támogatást, azt írta, a 7166 aláírás újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyarok a széthúzás helyett az összefogást választják. A Magyar Összefogás listáját ma adják át Belgrádban. Visszavonta a köztársasági választási bizottság az október 25-i választásokon 9-es sorszámmal szereplő népválasztása Miroslav Miki Aleksics, Milos Parandilovics, Alexander Jovanovics Csuta elnevezésű listát. Vladimir Dimitrievics, a RIK elnöke elmondta, a tömörülés visszalépését a voksolásról szeptember 22-én juttatta el írásos formában a bizottságnak, minden formai feltételnek és határidőnek elegettéve. A népválasztása elnevezésű listát alkotó pártok és szervezetek lépésüket azzal magyarázzák, hogy ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a voksolás referendumszerű legyen, a továbbiakban pedig az egyetemista listát támogatják.
4: Választások 2026.
3: Október 1-től elektronikusan is igényelhető lesz az ápoló gondozó szülői státusz Szerbiában. Az e-uprava portálon keresztül is be lehet majd nyújtani a kérelmet, közölte Milica Gyurgyevics Stamenkovski. Az ügyvezető munkaügyi foglalkoztatási veteránügyi és szociális miniszter elmondta, a szülő-gondozói törvény az első olyan szociális védelmi jogszabály Szerbiában, amelynek alkalmazásában az e-uprava elektronikus ügyintézési platformot is használják. Az érintett szülők így online regisztrálhatnak és elektronikusan nyújthatják be kérelmüket. Az illetékes minisztérium a folyamat megkönnyítése érdekében részletes útmutatókat, videókat és képes segédanyagokat készített, amelyek lépésről lépésre mutatják be az e-uprava használatát. A törvény október 1-i hatályba lépésével egyidejűleg a munkaügyi minisztériumban SOS vonal és telefonos ügyfélszolgálat is indul. Ezeken keresztül az érintettek közvetlenül kérhetnek segítséget a felmerülő kérdésekben. 121.346 dinár volt júliusban a szerbiai átlagkereset Szerbiában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A tavaly júliusi adatokhoz viszonyítva az idei 7. hónapban a nettó átlagkereset növekedése reál értéken 9,2%-os. A nettó mediánbér a 7. hónapban 95.036 dinár volt, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak 50%-a ennél az összegnél kevesebbet, illetve legfeljebb ennyit keresett. A következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. A szerb kormány egy héttel október 4-ig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó csökkentést is. Az adó mértékét továbbra is 25%-kal mérséklik az üzemanyagárak drágulásának kordában tartása érdekében.
2: Időjárás.
3: Tizenhét fok van jelenleg Szabadkán, később megnövekszik a felhőzet, erre számíthatunk, holnap pedig változóan felhős idő lesz, emellett napsütésben is lesz részünk, 21 fokos csúcshőmérséklet várható szombaton.
5: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
0: 107,1.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt, Szabó Hangyaterészt hallják. Mai vendégünk egy olyan szakember, akinek a véleménye most szinte mindenkit érdekel. Fiatalokat, időseket, főleg szülőket és nagyszülőket, ugyanis dr. Sági Zoltán a vendégünk, neuropszichiáter, akivel hát a legaktuálisabb kérdésről beszélgetünk, a kütyükről, így mondjuk röviden. Ugyanis jelentek meg különféle szakmai írások, tudományos írások azzal kapcsolatban, hogy az egy dolog, hogy most a gyerekeket, fiatalokat, sőt a felnőtteket is lefoglalják ezek a különféle internettel mozgatott szerkentjük, de hogy az igazi következmények azok sok-sok évvel később jelentkeznek majd. Hogyan lehet ezt már előre tudni, hogy 40 év múlva a gyereken kiütköznek a telefon használatnak a következményei?
3: Hát, hogy most pont 40 év múlva, vagy pedig 20 év múlva, ugye mindig nagy kérdés. Lényeg az, hogy amit ma befektetünk, amit ma elvetünk, az holnap ki fog kelni. Ez egy olyan bölcsesség, amelyet nem most találtunk ki a 21. században. Én ezen a témán elmélkedve a kütyű fogalom, vagy szó törtem a fejem, hogy tulajdonképpen ott tartunk már ezekkel a készülékekkel, szerkentjükkel, hogy tulajdonképpen a megnevezése tartalmaz egy olyan bizonytalanságot, egy olyan misztifikált légkört, amellyel nem tudjuk mit kezdeni. Tehát tulajdonképpen nincsen valós megnevezése, ami jelzi azt, hogy bennünk, ugye a népességben, az emberekben van egy ködösség, van egy homályosság ezekkel kapcsolatban. Nyilván az miatt, mert egyrészt a kezelés mássága, másrészt pedig az, amit okozni vagy kiváltani tud bennünk, ugye tudatunkban, a mindennapi életünkben. Valóban így van, hogy mivel olyan tartalmat tud nyújtani, amely a minőségében a legkülönbözőbb korosztálynak nagyon bejön, nagyon rá tud harapni, nagyon érdekelni tudja. Ezért tulajdonképpen ugye az addikciós, a függővé válás potenciálja nagy. Innen alakul ki aztán az, hogy ezekhez a kütyükhöz igen gyorsan és nagy ütemben ki tud alakulni függőség, hozzászokás, függőség. És egyáltalán nem mindegy, hogy ez a függőség milyen korosztályban alakul ki. Ezzel kapcsolatban pedig ismerjük ugye ezt a folyamatot, amely egyre korábbi korosztályok irányába viszi el. Egészen a kicsi gyerekkorok már kisiskolás korban, sőt azt, ez adott esetben azt megelőzően is, hogy megjelennek, hozzáférnek, és ugye hihetetlen gyorsasággal meg tudják tanulni, kezelni. Na most a függővé válás az egyébként egy olyan általános emberi tulajdonság, vagy képesség, vagy készlet, amely mindannyiukban kialakul, hogyha valamilyen tárgyhoz, emberhez, szituációhoz folyamatosan hozzáférünk, folyamatosan kapcsolatot tartunk vele. Tehát a függővé válás, ez a kötődés, talán kicsit jobban érthető így, ez mindig kialakul. Tehát kialakul ezekhez a készülékekig, ezekhez a kütyükhöz, illetve azok tartalmához való kötődés. És a mindennapjaink teljességében, teljességét akkor tudjuk megélni, hogy ha ezekkel kontaktust tartunk, kapcsolatot tartunk folyamatosan, és fogyasszuk azokat a tartalmakat, amelyeket ott hozzá tudunk férni.
2: Ez azt jelenti, hogy ott hibázunk mi felnőttek, elsősorban a gyerekeinkkel szemben, hogy bármilyen időpontban, reggel, délbe, este, kikapcsolódás alkalmával, vagy akár az ebédlőasztalnál is megengedjük nekik, hogy ezzel keljenek és feküdjenek, vagy pedig azok a tudatos felnőttek is akár hibázhatnak, akik egyszerűen, mint a cigarettát, mindig előveszik és rágyújtanak, vagyis újra és újra megnézik, hogy miért pittyent, hogy mi jött, hogy jött-e valami egyáltalán. Tehát kiben kell keresni a hibát?
3: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy még mindig a használat megtanulás folyamatának abban a fakaszában tartunk, amikor tanuljuk ezt használni, alkalmazni. Azt gondolom, hogy minden az emberiség történelmében, minden korszakalkotó, látványos, hatalmas találmány megszületett, jó ideig nagy zűrzavart okozott a mindennapi életben, hiszen akkor az hogyan használni, mit csinálni vele. Gondoljunk csak a gépkocsik ugye megalkotására, amikor megjelentek az első püfögő, hangoskodó, füstölgő, nagy, négykerekű, mozgó járművek, hogy ez mekkora riadalmat keltette. Na most, ahogyan az idő múlt, megtanultuk ezeket használni, szabályozni a használatukat, és a mindennapi életvitelünkben, ugye a szokásrendszerünkbe beépült úgy, hogy ma meglehetősen elég jól, nem mondom azt, hogy tökéletesen, de elég jól tudjuk ezeket az eszközöket használni. Na most ez történik ezekkel az eszközökkel is, hogy ráharaptunk, megéreztük a gazdagságát, a szépségét, az örömforrását, és akkor folyamatosan rajta csüngünk, lógunk, és ugye ez egyértelműen a függőség kritériumot elégíti ki. A függőségre alapvetően jellemző, ugye, hogyha megvonjuk, hogyha nem tudunk hozzájutni, akkor kialakul egy óriási nagy sóvárgás a forrás, örömforrás irányába. Ez a sóvárgás az, ami nem teszi lehetővé azt, hogy elég gyorsan megtanuljuk ezeket a kütyüket használni. Tehát ezért ugye nem tudjuk elképzelni már egyre jobban napjainkban ugye azt, hogy hogyan tudunk élni egy ilyen eszköz, ilyen örömforrás nélkül. Ezért olyan, hát az elérhetőségét olyankor is lehetővé teszük, amikor semmi szükségünk nincs rá. Gondoljunk csak ugye arra, hogy neverek többsége ezeket a kütyüket ugye az alvás, az éjszaka idejére is bekapcsolva hagyja. Teljesen értelmetlen, amikor egy kicsit ilyen megközelítésből közelítjük, hát a tévét lekapcsoljuk, a rádiót lekapcsoljuk, és itt is. Ezt viszont nem. Akkor a nagy függőségi potenciála bír, amelynek nem tudunk ellenállni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez egy végleges állapot, amelybe eljutottunk, és a következő évezredeket így kell élnünk. Nyilvánvalóan, hogy itt ki fog alakulni a megfelelő használat és a megfelelő szabályozás. Mint hogy arra vannak is már példák, különböző intézményekben, különböző államokban, rendszerekben megpróbálják ezeket egyfajta törvényerejű szabályozással használtatni. Ez itt is be fog következni. Most az az örömforrás, amelyet ez a tartalom nyújt, az, ami tulajdonképpen a veszélyeket rejti magában. Hiszen olyan tartalmak ezek, amelyek hát a személyiség érettség nem minden fázisában adekvátak, megfelelőek. Ahogyan van gyerekkor, felnőttkor, és ezek a tartalmak, amelyek ezekben a korosztályokban fogyaszthatók, ugye ez itt is nagyon-nagyon tanácsos lenne, és jó lenne, hogyha működne, működni fog majd. Ez jól ismert egyébként a tévében, ugye 18 éven felülieknek, 12 éven felülieknek. Tehát ez tartalmak, amelyek gyerekkorban nem odavalók, és felnőtt korban már nem odavalók. Tehát a szabályozás ma nincs még jelen. A gyors érzelemtartalomváltás eredményezi azt, főleg ugye a gyerekkorban, a személyiségfejlődés korai fázisában azt, hogy az érzések, az érzelmek átélésének a mélysége megváltozik. Az egyik érzés mélységből a másikba átmenni időre van szükség. Viszont ezek a tartalmak olyan gyorsan követik egymást, hogy ebbe az érzelem mélységbe nem tudunk bele ereszkedni, így aztán felületes szinten maradunk, és így az érzelmi működésünk válik felületessé.
2: Ez azt jelenti, hogy pozitív és negatív érzelem ekkor is?
3: Minden esetben, amikor gyorsan olyan tartalmak váltják egymást, amelyek negatívak, pozitívak, akkor ennek a valamilyen szinten való befogadására egy magasabb szinten lévő, egy felületesebb szinten lévő érzelmi állapotba kell, hogy legyünk. Így aztán ugye egy érzelem tompulás, egy érzelem működés tompulást okoznak ezek a tartalmak, és hát nyilván ugye ez kihat a mindennapi életvitelre, a mindennapi kommunikációra. Emberként közösségben élünk, társadalomban élünk, ahol a kommunikáció alapvető, tehát a mindennapi kommunikációnkat negatívan befolyásolja. Csökkentve az érzelem átélés képességét, az empátiás képességünk csökken. Nem érzünk a másik ember iránt. Nem tudjuk átérezni a másik érzelmi állapotát, és fordítva. Tehát tulajdonképpen a kommunikáció hidegül, a kommunikáció távolabbá visz egymásból bennünket az emberi kapcsolatokban. Tehát egy csomó olyan negatív következmény van, amely most így, ahogyan történik a használat, ez megjelenik. Hogy 40 év múlva, vagy 20 év múlva visszatérek erre a gondolatra, jelenik meg, hogy ez egy nagy kérdés. Minden esetre ahhoz, hogy egy generáció, vagy két generáció megélje, átélje a tapasztalatokat, tudja visszaadni, ugye ahhoz úgy körülbelül ez a 20-30-40 évre szükség van. Akkor gyűlik össze elegendő tapasztalat arra, hogy, vagy vélhetőleg elengedő tapasztalat arra, hogy megpróbáljunk ezzel valamit kezdeni, amely nem a dehumanizáció irányába visz bennünket, hanem igenis azt az emberi kommunikációs szintet tudja biztosítani, amelyre mindannyiunknak szüksége.
2: Szakemberek viszont úgy vélik, hogy ez, hogy is mondjam, elágazódik ez a veszély, mert hogy újabb mentális betegségeknek nevezhető jelenségek jelennek meg, és főleg a fiatalokra gondolnak itt, a kamaszokra, amikor már nem lehet kontrollálni, nem lehet korlátozni, azért legyünk őszinték, egy 17-18 éves gyereknél már a szülő nem szólhat bele, hogy mit fog megnézni, vagy mit nem fog elővenni a telefonján, vagy mire fogja alkalmazni, és hogy hova fogja, kinek fogja elküldeni, és úgy nevezik ezt a bizonyos szakemberek, hogy ez a digitális heroin tulajdonképpen, amiről nincs leszokás. Hogyan lehet ezt elkerülni?
3: Igen, hát ugye ez az addikciós potenciál, ugye, amiről szólunk tulajdonképpen, ez egy nem szerhasználattal kapcsolatos függőség. Tehát egy függőségi állapot. Na mostan, a függőségi állapot az két személyes történet. Van egy szer, egy szituáció, egy műsor, egy olyan, amely örömforrást jelent, és a másik pedig a befogadó. Itt a digitális világban azt gondolom, hogy milyen tartalomhoz jut hozzá bármelyik korosztályban lévő, legyen az kamaszkorú, gyerekkorú vagy felnőtt, ahhoz a tartalomhoz tudsz hozzájutni, amely rendelkezés áll. Tehát a szolgáltató itt a másik személye ebben a szituációban, tehát én azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, vagy kell majd fektetni arra, hogy a szolgáltatói szinten történjen egy olyan kontrollálás, egy olyan irányítás, ugye, amely nem a rossz irányba viszi el ezeknek a tartalmaknak használatát. A mechanikai vagy fizikai akadály felállítás az nem old meg. Gondolok itt ugye arra, hogy kivesszük a kezéből, nem tesszük lehetővé, stb. Ez nem oldja meg a problémát hosszú távon. Mert a sóvárgás, előbb említett készletünk, ugye az folyamatosan hajt bennünket, hogy ahhoz a tárgyhoz, eszközhöz, forráshoz, amelyben újra és újra hozzájussunk. De az a forrás mit tartalmaz? Na, arra lehet hatni ebből a szempontból. És úgy gondolom, hogy a jelentős lépés ez, ami várható és elfogadható és szükséges.
2: Na most azt mondják a hozzáértők, meg akik ezt vizsgálják sokkal tüzetesebben és naponta, hogy nagyon legyöngül a szülő és gyerek kapcsolata épp a tiltás és a sóvárgás közötti különbség miatt, illetve a gyerekek érzéketlenné válnak, mert mindent meglátnak és mindent megtapasztalnak ezen a kütyün keresztül, ami talán a legsúlyosabb következménye ennek a kütyű használatnak, hogy nem biztos, hogy olyan formában válnak felnőtté, ami idézőjelben normális, hanem megváltoztatja ezt az utat, ami egyébként is igen göröncsös a kamaszok számára, hogy felnőtté váljanak, mert mindig ez volt az ember életében talán az egyik legnehezebb időszak az öregedésen túl. Hogy mit lehet itt tenni, hogy ezt mind visszafogni, megakadályozni, nyilván teljesen nem tudja a szakma, de azért vajon a pszichológusok, a pszichiáterek egymás közt beszélnek-e erről, hogy mi az a módszer, amit ki kell dolgozni a modern kornak megfelelően, és nem a régi felfogások szerint, de a mindkét szakmának az alapjait figyelembe véve.
3: Beszéltem itt a szolgáltatónak a szerepéről. A befogadó.
2: Őt is be kell vonni. Ezek szerint.
3: A befogadó oldaláról is van természetesen ugye teendő. Ugye? És ez régebbi problémával is összefügg tulajdonképpen. Az, hogy akkor, amikor a személyiségfejlődés történik, akkor, amikor a gyerekkor történik mindennapokban, a személyiségfejlődés szocializációs folyamat során sokkal többet tudunk fordítani, mert lehetőség van rá, ahhoz, hogy a személyiségünk, az énünk, a pszichénk, a lelkünk hogyan válik elegendően éretté. Tehát ismerjük meg önmagunkat. Az önismereti folyamat, ugye, amelyet úgy az oktatáson, mint a szocializációban nagyon-nagyon be lehet iktatni. Ugye. Sokszor el szoktam mondani, hogy én nem annak örülök, amikor azt hallom, hogy egy gyerek négyzetgyökre tud emelni az óvodás korban, hanem annak, amikor az óvodás gyerek az óvodás társának fölsegíti a kabátját, amikor fényet érte foglalkozás az óvodában. Tehát az érzelmi érésnek a folyamata, amelyre tudunk hatni, lehetőségünk megvan. Így látom azt, hogy ez az oldal, tehát a befogadó oldal és a szolgáltató oldal is tud tenni változás irányában, hogy ezek a ma kedvezőtlennek tűnő, látszó, sőt bizonyítható folyamatok megfordíthatók. Azaz olyan irányba fordíthatók, amikor ezek a kütyük, ezek a források azok gazdagítanak érzelmileg, mentálisan bennünket.
2: Bárcsak így lenne hamarosan. Köszönjük szépen dr. Sági Zoltánnak, pszichiáternek, hogy hát azért egy kicsit kinyitotta a szemünket, és rámutatott azokra a fontos dolgokra, amikre akár mi magunk is tudunk hatni, saját magunkkal szemben, vagy a gyerekeinkkel szemben. És köszönjük a hallgatók figyelmét is, ugyanis a mérleget hallották. Móra Tibor műszaki munkatárs nevében is köszöni az eddigi figyelmet és érdeklődést a szerkesztő Szabó Hangya Teréz, a viszont hallásra.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Jóvá hagyták a Világbank 175 millió eurós hitelét a szerbiai gáz infrastruktúra első szakaszának kiépítésére, jelentette be Dubravka Djedović Handanović ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter. Az Instagramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a projekt magába foglalja a Nis Velika Plana gázvezeték első szakaszának megépítését, a meglévő szűk keresztmetszetek megszüntetését, valamint lehetővé teszi a gázhoz való hozzáférést a különböző ellátási irányokból. Mindez a szállítóhálózat fejlesztését, illetve a földgáz ellátás biztonságának erősítését szolgálja. Október 1-től elektronikusan is igényelhető lesz az ápoló, gondozó, szülői státusz Szerbiában. Az EU-Prava portálon keresztül is be lehet majd nyújtani a kérelmet, közölte Milica Györgyevics Stamenkovski. Az ügyvezető munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális miniszter elmondta, a szülő-gondozói törvény az első olyan szociális védelmi jogszabály Szerbiában, amelynek alkalmazásában az EU-Prava elektronikus ügyintézési platformot is használják. Az érintett szülők így online regisztrálhatnak és elektronikusan nyújthatják be kérelmüket. Az illetékes minisztérium a folyamat megkönnyítése érdekében részletes útmutatókat, videókat és képes segédanyagokat készített, amelyek lépésről lépésre mutatják be az EU-Prava használatát. A törvény október 1-i hatályba lépésével egyidejűleg a munkaügyi minisztériumban SOS vonal és telefonos ügyfélszolgálat is indul. Ezeken keresztül az érintettek közvetlenül kérhetnek segítséget a felmerülő kérdésekben. 5 éve működik a Szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben, ahol a Mazsola, a Dió és a Mókus csoport tagjai tánccal és énekkel készültek. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktató-nevelő munka. A három intézményben jelenleg összesen 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Megfelelő táplálkozással tehetünk az egészséges szív- és érrendszerért. Erre hívja fel a figyelmet a Batut Közegészségügyi Intézet a Szívvilágnapja közelettével. Azt írják, ahhoz, hogy megőrizzük a szív és az erek egészségét, a rendszeres testmozgás, az optimális testsúly fenntartása, valamint a vérnyomás, a vérzsír és a vércukorszint ellenőrzése mellett fontos szerepet játszik a megfelelő táplálkozás is. Hozzáteszik, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését illetően, akár a sóbevitel csökkentésével is kezdhetjük. A Szív Világnapja szeptember 29-én van. A következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. A szerb kormány egy héttel, október 4-éig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adócsökkentést. Az adó mértékét továbbra is 25%-kal mérséklik az üzemanyagárak drágulásának kordában tartása érdekében.
2: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 18 fok van. Később megtövekszik majd a felhőzet, holnap pedig változóan felhős idő mellett lesz részünk napsütésben is. 21 fokos csúcshőmérséklet várható holnap.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Szeptember 16-án Belgrádban tárgyalt a mezőgazdasági minisztérium képviselőjével Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. A megbeszélésen a mezőgazdasági támogatások kifizetéséről, az Agrár Kifizetési Igazgatóság munkájáról és a gazdák aktuális problémáiról is szó esett. A találkozó részleteiről a VASZ elnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
2: Mi volt a szeptemberi találkozó legfontosabb témája?
3: Mi még valamikor a június hónap folyamán elkezdtük egyeztetni a miniszterrel ezt a beszélgetést. Szerettünk volna egy rövid összegzést átadni a részére, ami a mezőgazdasági termelőknek a helyzetét mutatja be, és természetesen mi is tisztán vagyunk fel, hogy ő is tudja ezeket a dolgokat. Egy Juhász Attila államtitkár úron keresztül sikerült ezt az egyeztetést összehozni, amelyre a miniszter elfogadta azt a kérést is, hogy a kifizetési ügynökségnek az igazgatója is legyen jelen, hiszen az ő számára is egész sor kérdést tettünk fel, és egész sor észrevételt az E-Agrár platformnak a működésével kapcsolatban. A miniszter úrnak a részére mi összeállítottunk egy 6 pontos kérelmet. Természetesen ezek a követelések nem fedik a egész palettát, amiért a mezőgazdaságnak a helyzetét mutatná be, vagy a mezőgazdaságnak a helyzetét ecsetelni. De a lényegi pontokba szedve az úgy nézett ki, hogy kértük a 17.000 dináros, jobban mondva hangsúlyozzuk ki, hogy a második részének a teletalapú támogatásnak kifizetését, hogy minél előbb ejtse meg a minisztérium, hiszen a termelőknek nagyon nagy pénzhiányuk van. Ugyanakkor kértük azt is, hogy az üzemanyag utáni visszatérített jövedéki adó rész az ne változzon le föl és ugráljon állandóan, és pláne amikor lement a 39-40 dinár alá, tehát 39 dinár valamennyi volt, hanem ahogy a legelső megállapodás 2024-ben, ahogy alá lett írva, adják meg az 50 dinár per liter hektáronként.
2: És milyen ígéreteket kaptak?
3: Hát az ígéreteknél, hogyha már ezt tetszett kérdezni, annyi, hogy az üzemanyag refrakcióval kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy ott a minisztérium nem tud eltérni a pénzügyminisztérium által felállított szabályozástól, tehát az változni fog állandóan, és attól függően, hogy a mekkora a jövedéki adó tartalma az üzemanyagnak, úgy kapták meg a termelők, vagy 50 dinár alatti részt, tehát 1,39-ig, mert hogyha az állam csökkenti a jövedéki adó részt, akkor nincs, akkor 16 dinár valahány para jövedéki adó, meg mindenféleképpen meg kell, hogy maradjon. Tehát ez az a tétel, aminek muszáj, hogy maradjon, és az fölötti rész az, ami visszatérítésre kerül a termelők részére, és ezért van az, hogy 39 dinár, 40 dinár, 45 dinár, 53, és még több is lehet, mondja a miniszter úr, amennyibe az üzemanyag költségstruktúrája változni fog. Ezen ők nem tudnak változtatni, jobban mondva. A második részek a kifizetésével kapcsolatban pedig annyi volt a miniszternek a válasza, hogy ő igyekszik arra, hogy tartsák azokat az előre lefektetett határidőket, amit a kalendárban megfogalmaztak. Értve alatta, hogy ennek a 17.000 dinárig terjedő résznek a kifizetése, ami lehet ettől természetesen kevesebb is, az majd attól függ, hogy a struktúrát hogy állítsák fel. Tehát a másik résznek a kifizetése szeptember-október folyamán esedékes. De arra, hogy konkrétan milyen dátummal, mikor számíthatnak erre a termelők, semmi határozott választ nem kaptunk, tehát nem mondta azt, hogy dátum szerint vagy bár hónapra, hogy az akkor mikor történik meg, csak erre hivatkozott, hogy a kalendárban megfogalmazottak szerint szeretnék azt teljesíteni. Követeléseink közé tartozik még a harmadik pont alatt a szárazság által elidézett kárnak a felmérése is, hiszen a Vajdaságnak ez a középső része, Bánáti rész, Bácskának ez az északi része komoly kár szenvedett most, ami magát a szárazságot illeti. Ugyanakkor volt itt a Szabadka, a Topolya, a Szent Tamás vonalon egy jégkár is, és hogy erre is jó lenne a termelőknek valami kompenzációt juttatni, amire természetesen szintén nem kaptunk konkrét ígéretet, hogy akkor az most hogyan le, vagy mi módon lesz végrehajtva. Oda még fontos megjegyezni a negyedik pontban, amit kértünk, az pedig a elsődleges mezőgazdasági terményeknek a felvásárlásába jelentkező, hogy is lehetne ezt mondani, anomáliákat valami úton, módon hogyan lehetne kompenzálni. Értem alatta a felvásárlóknak ez a viselkedése, amelyen lenyomják az árakat. Ha megnézzük a környező országokba, a napraforgónak az ára is magasabb volt 15-20%-kal, mint amit itt nálunk most már hajlandóak lennének végleges árként fizetni is, ami azt jelenti, hogy valami háttér megbeszélés csak létezhet a felvásárlók között, ha már ennyire alacsony szinten tudták tartani a buzárát, és utána a kukoricára se, mindaz már, hogy nagyon keveset termet nem változott, nem emelkedett, nem beszélve arról, hogy a napraforgónak az árájé, most már hallottuk itt, hogy 48-49 dináros végleges árat akarnak valakik fizetni, ami bizony pedig úgy néz ki, hogy a pontos információnk szerint Magyarországon 485 euróba szerződtek, meg fizették ki a napraforgót, az pedig körülbelül 20%-kal több, mint amit itt a mi termelőink megkaptak. És ezeket az eltéréseket mi nem tudjuk akceptálni, a termelők végképp nem tudják elfogadni, hiszen a termés mennyiség annyira kicsi volt, hogy így is alig-alig-alig rentabilis, nem is rentabilis, hanem hogy minimális vesztességet, hogy kihozzonak az idei évből, azért ettől jóval magasabb árakon kellett volna értékesíteni a terményüket. És volt még két követelésünk, azok pedig a régi dolgok, az pedig a mezőgazdasági termelőknek a státuszát most már véglegesen rendezni kellett volna, értve alatta az egészségügyi és a nyugdíjbiztosításukat is. Vannak itt valami régi adósságok is, amelyek nem kis tételeket tesznek ki, mindenki tisztában van vele, hogy az szert költségvetés is megérezni, de azért így, ahogy jelen pillanatban áll a termelőknek a helyzete, ez most már véglegesen megoldást kellene rá találni, hogy a nyugdíjalapot, az egészségügyi járulék, stb. Azt a bevételek alapján, tehát a megvalósított termelési értékek alapján számolják ki és fizessék a termelők, amire a Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusai már évekre visszamenőleg tettek is javaslatot a minisztérium felé, ki is dolgoztak egy ilyen tervet, de ez még nem került elfogadásra. Értem alatta, hogy hogyan kellene, hogy hogyan gondolják, hogy hogyan javasolták a számítását a nyugdíjalap értékének a befizetésének és az egészségügyi biztosításnak is. És a hatodik pont pedig a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szervezetének, az Agrárkamarának a megalakítása. Erről évek óta visszamenőleg beszélünk. Anna Brnabics kormányfőt még két évvel ezelőtt tettes egy ilyen ajánlatot a termelőknek, ahogy beszélgetés alkalmával, de arra akkor a termelők se voltak, az ott jelenlevő termelők fogékonyak, és ez a téma áll, tehát senki nem akar ebbe témába mozdulni, mindaz mellett, hogy a Magyarországi Agrárkamarának a teljes megalakítási és törvényét és a működési szabályzatát már lefordítva szernyelve a minisztérium megkapta, tehát lenne nekik miből dolgozni, ugyanakkor megkapták a horvátországi kamarának a szabályozásait is, de úgy látszik, hogy még erre politikai akarat Szerbiában itt nincs.
2: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Választások 2026.
1: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
2: Kedves hallgatóink, megkezdődött a Bács-Fekete 1 és Overbász közötti útszakasz egy részének újraaszfaltozása. Emellett Bács-Fekete 1 központja is megújul egy LEED projekt keretében. A részletekről a Kishegyesi Önkormányzat illetékesét Lakatos János kérdezi.
3: Út felújítási munkálatok kezdődtek Kishegyes község területén. Oroszi Sándort, a községi képviselőtestület elnökét most arról kérdezem, hogy mit kell tudni ezekről a munkálatokról, meddig tartanak, melyik szakaszokat érintik.
4: Elkezdődtek a munkálatok a Bács-Fekete-hegy és Verbász közötti útszakasznak a felújításáról. Ugye most csak 5 kilométer hosszan lesz felújítva ez az útszakasz. Elkezdődtek az előkészületi munkálatok, tehát most gréderekkel szélesítik a meglévő útszakaszt, úgyhogy jelenleg még járható az út. Arról még információm nincs, hogy teljes hosszában le lesz zárva, tehát hogy járható vagy nem lesz járható ez az útszakasz. Ez az útszakasz a VMS és a szerb haladó párt koalíciós megállapodásának a vállalása, és ez most részben meg is fog valósulni. Reméljük, hogy sikerül állami szinten forrást találni, és teljes egészében fel lesz újítva ez az útszakasz. Tehát ez az útszakasz ez fontos a lakosság számára, tehát nem csak azoknak, akik Bács-Fekete-hegyen vagy Verbászon élnek, hanem a környező településeken is. Különösen fontos a mezőgazdasági termelők számára, hiszen a környéken nagyon sokan használják ezt az útvonalat. A földek, a gazdaságok is különböző szolgáltatási pontoknak a megközelítésére. Ez a felújítás ez már nagyon régóta váratott magára. Szerintem amióta kiépítették, ezen az úton csak foltozások voltak, és mindannyian tudjuk, hogy milyen rossz állapotban. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és ez egy fontos infrastruktúrális beruházásnak számít, ami a Kishegyes községet illeti.
3: Lesznek esetleg más infrastruktúrális fejlesztések a községben?
4: Igen, elkezdődött ezzel egyetemben, a Feketics és Szent Tamás útszakaszon lévő autóút feletti felüljárónak a felújítása. Itt tudunk határidőt is, amely 2027. március 8-áig kellene, hogy befejeződjön. Ez a felüljáró is elég rossz állapotban volt, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a biztonság miatt felújításra kerül ez a felüljáró is. Ezen felül Bács-Fekete-hegy ugyet érintve közbeszerzése került a Bács-Fekete-hegy központjának a rendezése, amelyet még 4 évvel ezelőtt a úgynevezett LEED pályázaton keresztül nyertünk, amely a Világbank és a Francia Fejlesztési Ügynökségnek a pályázata volt, ahol a építésügyi minisztériumon keresztül meg tudtunk pályázni infrastruktúrális fejlesztések címen, ahol Bács-Fekete-hegy központjára volt tervdokumentációnk, ami azt jelenti, hogy térkövekkel főút mindkét oldalán, tehát jobbról-balról, 500 méteren keresztül, tehát a Dózsa-György utcától a Népfront utcáig betonkövekkel lesz felújítva a központ, a gyalogos járdák, valamint ki lesznek alakítva 70 parkolóhelyek, zöld területek lesznek, és az úgynevezett utcai berendezések is ki lesznek helyezve, tehát szemetes kukák, akkor ilyen parkoló gömbök, az egészségház közelében lesznek rámpák kialakítva, valamint vakok számára lesz kialakítva a járdán egy külön sáv az erre specializálódott behaton térkövekből. A közbeszerzés folyamatban van, napokon belül fog lejárni, és amennyiben van jelentkező, és amennyiben minden rendben van a dokumentációval, úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy hónapon belül el fognak kezdődni a munkálatok. A munkálatok határideje az legalább 60 nap lesz.
1: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
0: Választások 2026.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Átadta a támogatói aláírásokat a Magyar Összefogás listája, amely a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon indul. Visszavont egy listát a Köztársasági Választási Bizottság. 5 éve kezdte meg munkáját a Szabadkai Vackor, magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. Számos beruházás valósult meg Topolya községben. Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
4: Választások 2026.
3: Teljes listával indul a nemzeti tanácsi választásokon a Magyar Összefogás. A támogatói aláírásokat ma adták át a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A listavezető Fremond Árpád, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, elmondta, a 35 jelölt között 31 új személy szerepel, 18-an férfiak, 17-en nők, átlagéletkoruk 41 év, többségében pedig független értelmiségiek, vagyis nem a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Hozzátette, a jelöltek az élet különböző területein már bizonyítottak, és eddig is a közösségért dolgoztak. A lista a szükséges 1073 aláírás helyett 7166-ot gyűjtött össze. Ráadásul egyetlen nap alatt, ami Fremont szerint azt bizonyítja, hogy az emberek a széthúzás helyett az összefogást választották. Kihirdette a HNV horvát nemzeti vízió Jasna Vojnić elnevezésű választási listát a horvát nemzeti tanács november 8-ai választására a Köztársasági Választási Bizottság. A lista az egyes sorszámmal szerepel majd a szavazólapon. A horvát nemzeti vízió több mint 500 támogatói aláírással nyújtotta be jelölt listáját, ami mintegy duplája a szükségesnek. Jasna Vojnić listavezető közölte, az aláírásokat mindössze 8 óra alatt gyűjtötték össze. 5 éve működik a Szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az ovisok. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat. 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktató-nevelő munka. A három intézményben jelenleg összesen 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Csernai Panna beszámolója.
5: A mazsola, a dió és a mókus csoport tagjai tánccal és énekkel készültek a jubileum alkalmából. A Vackor igazgatója elmondta, arra törekednek, hogy a foglalkozások igazodjanak a gyermekek életkorához és érdeklődéséhez, miközben játékos formában sajátíthatják el az új ismereteket. Az intézményben folyamatos a túljelentkezés, az óvoda pedig a családokkal is szoros kapcsolatot ápol. Katona Novák Ágnes, a Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatója.
6: Összesen a három helyszínen 8 csoportban végezzük munkánkat, 4 bölcsődei és 4 óvodai csoportban, minden csoportunk vegyes csoport, vegyes korosztályú csoport.
7: Arról is beszélgessünk, hogy hogyan fejlődött az óvoda az elmúlt 5 évben.
6: Ugye nem csak területileg bővültünk, hanem folyamatosan új hiánypótló területeket is próbáltunk találni, így 2025-ben megkaptuk a fejlesztő tevékenységünknek az engedélyét, és így tudunk azoknak a családoknak is segíteni, akiknek ilyen módon szükség van erre.
5: Az óvoda szabadkai székhelyét 2021. szeptember 1-én nyitotta meg a kisgyermekek előtt, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács alapított. Fremond Árpád, az MNT elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy van igény a magyar nyelvű korszerű és magas színvonalú kisgyermek nevelésre, és van igény arra, hogy a gyermekeink olyan környezetben nőjenek fel, ahol természetes a magyar szó, a magyar kultúra és a közösséghez való tartozás érzése.
8: Egy olyan intézmény született, amely a jövőben tekint, amelynek falai között nem csupán gyermekeket nevelnek, hanem egy közösség jövőjét is építik, a magyar közösség jövőjét. A Vackor létrehozása a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program egyik legfontosabb vajdasági beruházása volt. Olyan beruházás, amely egyszerre szólt a gyermekekről, a családokról, a közösségről és a jövőről.
5: Az eseményen jelen volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is.
0: Az elmúlt 5 évben a VACKOR bizonyította a létjogosultságát, és azt, hogy szüksége van a vajdasági magyar közösségnek a VACKOR-ra, nem csak a szabadkai magyar közösségnek, hiszen az elmúlt években bővült 2 kihelyezett tagozattal a szabadkai VACKOR, az első Nosszán, a második pedig Újvidéken nyílt meg, és ugyanez mondható el egyébként a jogász ösztöndíj programról is, mert hogy egy napon 5 évvel ezelőtt átadásra került a VACKOR, és aláírásra kerültek az első jogász ösztöndíj szerződések. Az intézmény, illetve a program esetében is kijelenthető 5 év távlatából, hogy teljes mértékben találkoznak a közösség igényeivel, a közösség elvárásaival, és Szabadkán, ha 3-szor ekkora lenne a VACKOR épülete, akkor is azt gondolom, hogy meg lehetne tölteni, hiszen van rá igény.
5: Az óvoda köszönőleveleket adott át a támogatóknak, majd a jubileumi programot óvodai séta és állófogadás zárta.
3: Visszavonta a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-i választásokon 9-es sorszámmal szereplő népválasztása Miroslav Miki Alexic, Milos Parandilovic, Alexander Jovanovic Csuta elnevezésű listát. Vladimir Dimitrievics, a RIKE elnöke elmondta, a tömörülés visszalépését a voksolásról szeptember 22-én juttatta el írásos formában a bizottságnak minden formai feltételnek és határidőnek elegettéve. A népválasztása elnevezésű listát alkotó pártok és szervezetek lépésüket azzal magyarázzák, hogy ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a voksolás referendumszerű legyen, a továbbiakban pedig az egyetemista listát támogatják. Vasárnap este nyújtja be lemondását Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök. Bejelentése szerint szeptember 27-én, várhatóan este 8 órakor tájékoztatja a nyilvánosságot döntésének indokairól. Vučić ezt követően a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltjeként folytatja a választási kampányt. Lemondása után Ana Brnabić, a feloszlatott köztársasági képviselőház elnöke veszi át ideiglenesen az államfői feladatokat legfeljebb 3 hónapra. Ebben az időszakban ő képviseli Szerbiát belföldön és külföldön, és látja el az alkotmányban meghatározott államfői feladatokat. A törvény értelmében az előrehozott elnökválasztást az államfő megbízatásának megszűnésétől számított 3 hónapon belül meg kell tartani. A választás kiírása és a szavazás között legalább 30, legfeljebb 60 napnak kell eltelnie.
4: Választások 2026.
3: A következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. A szerb kormány 1 héttel, október 4-ig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adócsökkentést is. Az adó mértékét továbbra is 25%-kal mérséklik az üzemanyagárak drágulásának kordában tartása érdekében. Ismét 100 dollár fölé emelkedett a kőolaj hordonkénti ára, miközben egyre nagyobb problémát jelent a dízel ellátása. A hormuzi szoros lezárása, az olajfinomítói kapacitások csökkenése és a dráguló szállítás miatt a szerb kormány 5000 tonna dízelt szabadít fel az állami tartalékokból. Halász Zoltánt hallják.
2: A szerb kormány mintegy 5000 tonna dízelt szabadít fel az állami tartalékokból, hogy enyhítse a világpiaci zavarok hatását és mérsékelje az ellátási problémákat, valamint az áremelkedést. A szakértők szerint Szerbia továbbra is elegendő állami és operatív tartalékokkal rendelkezik, a válság kezdete óta nem ez az első alkalom, hogy ezekhez hozzányúlnak. Szerbia számára szeptember 30-a különösen fontos dátum. Ekkor jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélye, illetve lejáróban van a MOL és a NISZ közötti, az orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló tárgyalások határideje, valamint a JANAF nyersolajszállítási engedélye az adriai kőolajvezetéken a pancsovai finomítóba. Szerbia energetikai stabilitását tovább veszélyezteti az is, hogy a jelenlegi Oroszországgal megkötött gázszállítási megállapodás szintén szeptember 30-án jár le. Egy új, ha nem is hosszú távú megállapodás aláírása a szerb politikum szerint már a tárgyalóasztalon van. A világ energiapiacának egyik legnagyobb problémája továbbra is a hormuzi szoros lezárása, amely jelentősen megnehezíti a kőolaj és az üzemanyagok szállítását. Alternatív útvonalként ismét nagyobb szerepet kapott a szaúd-arábiai kelet-nyugat kőolajvezeték, amelyen keresztül a nyersolaj a Vörös-tenger partján fekvő Jambu kikötőjébe juthat el. Ezt az útvonalat azonban az Irán által támogatott jemeni huszik támadása érte. A korábbi napi 130 szállítóhajó helyett az elmúlt napokban és hetekben mindössze 4-5 tanker tudott átjutni a stratégiai jelentőségű átjáron. A gond már nem csupán az, hogy mennyi nyersolaj érhető el. Jelentős mennyiségű dízel és repülőgép üzemanyag érkezett korábban a Perzsa-öböl olajfinomítóiból, ezek közül azonban több is megsérült. A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb adatai szerint az év elejéhez képest naponta mintegy 1,6 millió hordónyi üzemanyag hiányzik a piacról.
3: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szent Gellért püspökre vértanúra emlékeztek Nagybecskereken. Nyelvtanfolyamokat szervez a Magyar Kanizsai Knesa. A Bórátszal küzdenek meg holnap a TSC focistái Csácsakon. Jönnek a részletek. Püspöki szentmisével emlékeztek tegnap Szent Gellért püspökre vértanúra, a nagybecskereki egyházmegye védőszentjére. A Nepomuki Szent János székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén a szerbiai katolikus egyház papságán és püspökein kívül részt vettek romániai és magyarországi egyházi méltóságok. Jelen volt Santo Rocco Gangemi, apostoli nuncius is, Kecskés István és Dédics Szuzanna riportja.
9: Szent Gellért Imre herceg nevelőjeként, püspökként és vértanúként szolgálta Istent és a magyarság krisztusi hitre térítését. Szent István akaratából a Csanádi Egyházmegye első püspöke lett. Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök.
10: Szent Gellért az első püspöke volt az ősi Csanádi Egyházmegyének, aminek a gyökereit vannak nálunk Nagybecskereken is, és mindig mit püspökén örülök annak, amikor is hívek részt vesznek ezen az edmésén, de különösképpen, amikor a papságunk itt jelen van, akár a környékből, egyházmegyékből, még a püspökök, láttuk, hogy ilyen szép számban érkeztek. Ez egy ilyen támogatás, hogy egymásnak mutatunk, hogy számíthatunk egymásra, és akár ünnepségről van szó, akár esetleg valami nehézség, és akkor is lehet fordulni máshoz.
9: Az ünnepi szentmisét Böcskei László, nagyváradi megyés püspök, a romániai püspöki konferencia elnöke vezette. Gyura Dzsudzsár, görögkatolikus püspök pedig horvát nyelven méltatta Szent Gellért életét és cselekedeteit.
11: Egyre inkább érezzük, hogy szükségünk van példaképekre, olyan magatartás formákra, amelyek segítenek bennünket is abban, hogy el tudjunk igazodni és helyt tudjunk állni a feladatunkban, a helyünkön, ahogyan mondani szokás. Szent Gellért pedig egy hozzánk közel álló szent, akár a nagybecskereki egyházmegye szempontjából nézzük, vagy akár a nagyváradi egyházmegye szempontját követjük, hiszen azon szentek közé tartozik, akik összeköti tulajdonképpen ezeket az egyházi provinciákat.
9: A nagybecskereki egyházmegye védőszentjének tisztelete és napjának megünneplése Húsvár László püspökké való kinevezése után kezdett terebélyesedni. A napra egykor az egész egyházmegyéből érkeztek hívek. Balázs József, Nagybecskerek.
12: A mise előtt hangverseny volt, ünnepi beszédek, megemlékezés, sőt, azt is mondhatom, erre nagyon jól emlékszem, mert részese voltam, hogy 93-ban Lukács Márta Szent Gellért élete című színpadi előadását a Madách Színházba megcsináltuk. Ennek egy óriási sikere volt, amelyet utána azt Bánátban egy pár helyen eljátszottunk.
9: Szent Gellértre emlékeztek a Szatmári Karolina Leány Kollégium és az Emmaus Fiú Kollégium kollégistái is. Gabona Ferenc, az Emmaus Kollégium igazgatója.
13: A kollégiumban a tanulás előtti imákon, és ugyanúgy az esti imán is majd megemlékezünk Szent Gellértről, hiszen egy fontos személy, aki nevelésével megmutatta példát, adott nekünk, nevelőknek is, és mivel hogy Szent Imre nevelője volt, így mi igyekszünk az ő példáját a kollégiumunkba is megtenni és megélni.
9: Az Emmanuel Kamarakórus a megalakulása óta aktívan közreműködik Szent Gellért napjának méltó megünneplésében. Halmai Tibor, Nagybecskerek.
14: Felerősítve énekelhettünk a mai napon, hiszen a horvát nyelvű kórust és az Emmanuel Kamarakórus próbáltuk és össze is hoztuk, és együtt énekeltünk ezen a szentmisén. Két nyelven és közösen, és ez nagyon lényeges számomra, és én gondolom, hogy az egyházmegye számára is.
9: Ross Márton nyugalmazott temesvári főpásztornak köszönhetően erre az alkalomra a nagybecskereki Székesegyházban kiállításon mutatták be a három részre szakadt Csanád temesvári egyházmegye 1000 éves történetének 1030 és 1552 közötti időszakát.
4: Választások 2026.
3: Torontál vásárhelyen kistermelőkkel beszélgettek a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltjei, a főként mezőgazdaságból és állattenyésztésből élő településen kiemelt szerepet kaptak az elmúlt időszakban a Prosperitáti Alapítvány pályázati lehetőségei, illetve a tartományi és köztársasági kiírások is. A gazdalátogatásuk után mezőgazdasági lakossági fórumon további a helyiek boldogulását érintő kérdésekről folytattak eszmecserét a politikusokkal a helyiek. Lőcsei Ilona és Csernai Panna összeállítása.
5: Juhász András feleségével és két fiával vezeti a Torontál vásárhelyi gazdaságot. A növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkoznak. Udvarukban a baromfi mellett sertések, juhok és szarvasmarhák is helyet kapnak.
15: A Prosperitáti az sokat segített kisgazdáknak. Az udvaszorrót, akkor vetőgépet, forgatósekét, meg egy búzavetőt. Amit pályáztunk, meg is kaptuk, úgyhogy meg vagyok elégedve.
5: Kolozsvári Imre és felesége, Ibolya, 6 évvel ezelőtt nyertek pályázatot házvásárlásra a Prosperitáti Alapítvány kiírásán. Azóta a régi házból otthon teremtettek, a kertben pedig 3 fólia sátorban termelnek zöldségféléket.
16: Mindet, amit megtermelünk, hála Istennek, tudják már a falusiak, hogy mikor mind van, és akkor jönnek úgy a paradicsomot, tudták, mikor kezdjük, meg most a spenótot, hála Istennek, hogy megkezdtük, meg már egyik meleg ágyat már ki is üresítettük, úgyhogy tudják a falubéliek.
5: Lálit Urbán Emese köztársasági parlamenti képviselőjelölt egy kis közösségből indult. Úgy véli, az országos képviselet nagyon sokban hozzájárul a kisközösségek megsegítéséhez.
17: Tudok olyan esetről is, és nem kis számban, ahol más mezőgazdasági termelők is, illetve a startup gazdaság képviselői is nyertek pályázatot. Ez mellett ugye a mezőgazdaságban nagyon fontos a köztársasági képviselet is, mert ott is olyan pályázati átbírálások vannak, amelyek ugye pozitívan hatnak ki a gazdák boldogulására, és azt gondolom, hogy természetesen nagyon fontos, hogy legyen ott olyan ember, aki képviseli a magyar érdekeket.
5: Juhász Attila, a VMS köztársasági parlamenti képviselő jelöltje szerint, aki a jelenlegi ügyvivő kormányban is államtitkári feladatokat lát el, ahhoz, hogy jó döntések szülessenek és a pályázati rendszerbe be lehessen építeni azokat, nagyon fontos, hogy folyamatosan jelen legyenek a terepen.
18: Nemrég elkészült mezőgazdasági stratégiába pedig olyan döntéseket iktattunk be pont ez a terepi ismeretéből, erőt merítve is információkat, amely foglalkozik ugye a költséghatékony termesztéssel, az innovatív technológiáknak az alkalmazásával, a mesterséges intelligencia bevonásával, az öntözési lehetőségekkel, a vízgazdálkodással, élelmiszerbiztonsággal, a fiataloknak az előtérbe helyezéséről, a szövetkezésről, az összefogásról, mondjam ezt így, és mindezt annak érdekében, hogy ezeket a gazdák számára tudjuk bocsájtani.
5: A Torontál vásárhelyi József Attila művelődési otthonban megtartott mezőgazdasági lakossági fórumon a többi között elhangzott, hogy a vajdasági magyarság megmaradásának szempontjából a tömb és a szorvány is kiemelt jelentőséggel bír. Kerekes József, köztársasági képviselőjelölt, VMS.
19: Az az alapelgondolásunk, hogy mindenki saját szülőföldjén boldoguljon. És ez ugyanúgy vonatkozik kis településekre, szorványtelepülésekre, mint városokra és tömbre is. De viszont kis településeken, szorványban ennek a súlyát az emberek sokkal jobban érzik, mert itt megmaradni egy kihívás, és azért ezek az emberek előtt főt hajtunk, mert mindenek ellenére is sikerült nekik magyarnak megmaradni, és mi arra buzdítsuk őket, hogy erős magyar érdekképviselettel az elkövetkező időszakban is ez meg tud valósulni.
5: A képviselőjelöltek Torontál vásárhelyen ismertették a gazdákkal mezőgazdaságot érintő aktualitásokat, és arról is beszéltek, hogy mi várható e téren az elkövetkező időszakban.
4: Választások 2026.
3: Angol és szerb nyelvtanfolyamokat is szervez ebben a tanévben a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. Korom Sarolta a mikrofonnál.
20: Nyelvet tanulni sosem késő, vallja a Magyar Kanizsai Knessa is, ahol évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a felnőtt képzésre. Ebben a tanévben a felnőttek számára angol nyelvtanfolyamot indítanak, amely a mindennapi életben és a kikapcsolódás terén is hasznosítható tudást adhat. Kalmár Ákos, az intézmény programkoordinátora.
21: Azért nagyon fontos felnőtt korban a nyelvtanulással foglalkozni, hiszen felnőtt fejjel az ember már a való élet kihívásaival tud találkozni. Még gyerekkorban inkább az iskolapad kihívásainak próbálunk megfelelni. Felnőttként már látjuk, hogy mik azok a nehézségek, akár szórakozási lehetőségek is, amiket egy nyelvtanulás birtokába meg tudunk oldani.
20: A nyelvtanulást ugyanakkor már egészen fiatal korban érdemes elkezdeni. A Knessában ezért az óvodásoktól az iskolásokig több korosztály számára is kínálnak képzéseket. Búzás Hedvig, az intézmény oktatás szervezője.
22: Jelenleg angol, illetve szerb nyelvtanfolyamokat szervezünk, ezeket már ovis korosztálytól kínáljuk az érdeklődőknek. Az ovis korosztály az azt jelenti, hogy 4-től 7 éves korig lehet jelentkezni az ovi angol, illetve az ovi szerbre. Utána az iskoláskorúaknak angol nyelvtanfolyamot tudunk kínálni, a felnőtt korosztálynak pedig szintén az angol tanfolyam áll nyitott lehetőségként.
20: A foglalkozásokat délutánonként tartják, az óvodások heti egy alkalommal 40 perces órán vehetnek részt, az iskoláskorú gyerekek számára pedig heti két egyenként 45 perces foglalkozást szerveznek. A felnőttek heti egy alkalommal másfél órás blokkban sajátíthatják el a nyelveket.
3: Sport. Szombaton a Topolyai TSC a Bórác vendégeként lép pályára Csácsakon a szerb másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A hazaiak jelenleg a tabella első helyén állnak, míg a topolyaiak harmadikak. A TSC vezetőedzője szerint a Bórác erős csapat, amely az előző otthoni vereség után teljes erőde bedobással küzd majd a három pontért. Nenad Milliás hozzátette, a topolyaiak is győzelemre és a liga első helyére hajtanak, ezért kiemelt fontosságú az idegenbeli siker.
23: Fontos, hogy együtt mozogjon a csapat, szilárdak és erősek legyünk minden párharcban. Ami a minőséget illeti, biztos vagyok abban, hogy a csapatom rendelkezik a győzelemhez szükséges színvonallal.
3: A pontos idő 4 óra 22 perc, híradót hallottak.
24: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van. Holnap változóan felhős idő mellett lesz részünk napsütésben is. A csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Szombaton Rafek Violetta lesz a hírszerkesztő. További szép péntek délutánt kívánok.
25: Hallgassa a múlt zenéit.
26: Tájékozódjon a jelenben.
25: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Körhintahír.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
2: Körhintás, szép délutánt kívánok a hallgatóknak szeptember 25-én pénteken, Eufrozina névnapján. Görög eredetű mitológiai névről van szó egyébként, a három grácia egyikének a neve jelentése vidám, vidámság. Azért mellette köszönhető még Kende, Cézár, Gellért és Kleofás is, jobbnál jobb nevek a mai napra, amikor is kellemes időjárásban van részünk, és változó felhőzet mellett elvétve azért számíthatunk kisebb csapadékra, a hőmérséklet őszies, és a holnapi nap folyamán is hasonlóan alakul majd. Megnövekvő felhőzettel, gyenge légmozgással, hajnali 2 és 10 fokkal, majd napközben 19-24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap 25 fok körüli csúcsértéket mérhetünk. Ez igazán kedvez a szüreti mulatságoknak, így például a horgosi szüreti napok programjának is, melyre ezen a hétvégén kerül sor, a mai napon 18 órától a művelődési házban, majd pedig szombaton kora reggeli óráktól minden mi szemszájnak ingere, illetve sportmérkőzések is lesznek, mini szüreti olimpia, és vasárnap pedig a Havas Boldogasszony római katolikus templomban háladó szentmisével zárul. Természetesen érkezem majd a részletekkel is, és egyéb programokkal is az elkövetkező órákban. Tartsanak velünk, jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzár Zsuzsanna.

És már is egy információval érkezem, hogyha erre járnak Szabadkán, akkor láthatják, hogy a Szent Háromság szobor környékén valami történik. Bizony, bizony. Ugyanis ezen a hétvégén 29. alkalommal szervezik meg a méhészeti napokat, tehát 25-e és 27-e között a háromnapos rendezvénynek a Városház előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és a szakemberek tapasztalat cseréjére, valamint közelebb hozza méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. Ideje korán felkészülni a hűvösebb napokra, az influenzára, a különböző vírusokra, úgyhogy szerintem itt nagyon finom termékeket tudunk vásárolni. Körülbelül 20 standon vannak kiállítva a mézek, a méhtermékek, propolisz, virágpor is van, és sok-sok finomság, úgyhogy aki csak teheti, vegyen részt ezen a 29. alkalommal megszervezésre kerülő édes programon, amit utána majd szombaton le is gyalogolhatnak, mert hogy szeptember 26-án a Séterdőből indul a gyaloglás napjának szabadkai túrája. A résztvevőket 15 kilométeres körtúra várja, pontosabban 15,2. A gyaloglás napját a Szerbiai Hegymászó Szövetség és a Szabadkai Spartakusz Hegymászó Sportklub szervezi. A résztvevők a séterdei sportcsarnok előtt gyülekeznek 8:45-kor, és a túra 9-kor indul az útvonal a sportcsarnoktól, Majdán felé vezet, majd a séterdőbe tér vissza. Jelentkezni még lehet telefonon is, de hogyha éppenséggel nem szeretnének, hanem majd holnap reggel eldöntik, akkor a helyszínen is csatlakozhatnak a többi gyaloglóhoz. Szép hétvégét!

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Októberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Októberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Hírek következnek. Számos beruházás valósult meg Topolya községben az elmúlt időszakban, de további feladatok várnak az önkormányzatra. A Vénusz megnyitásával a helyi és a környékbeli lakosok számára egy modern fürdőkomplexum vált elérhetővé. A városi park is megújul, és a topolyai tó vízszintjének aggasztó helyzetére is körvonalazódik egy hosszú távú megoldás. Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben az évben a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. A foglalkozásokat délutánonként tartják. Viszonylag stabil a tűzifa ára. A pellet azonban jelentősen megdrágult Szerbiában. A megfelelő fűtési módszer kiválasztásával és az energiahatékonyság javításával csökkenthetők a költségek. A fűtési szezon kezdetéig sokan klímaberendezéssel melegítik otthonukat. A szakértők azt tanácsolják, hogy a készüléket ne maximális hőmérsékleten használjuk, már egy fokkal alacsonyabb beállítás is megtakarítást jelenthet. Ha hosszabb ideig fűtünk, nem érdemes folyamatosan ki- és bekapcsolni a klímát, hanem célszerű alacsonyabb hőmérsékleten működtetni. Hosszú távon a megfelelő szigetelés és a korszerű nyílászárók jelenthetik a legnagyobb megtakarítást. Ismét 100 dollár fölé emelkedett a kőolaj hordóként ára, miközben egyre nagyobb problémát jelent a dízel ellátása. A szakértők szerint Szerbia továbbra is elegendő állami és operatív tartalékokkal rendelkezik. A válság kezdete óta nem ez az első alkalom, hogy ezekhez hozzányúlnak. A világ energiapiacán egyik legnagyobb problémája továbbra is a hormuzi szoros lezárása, amely jelentősen megnázíti a kőolaj és az üzemanyagok szállítását. Egyébként a következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin literenként továbbra is 207 dinárba, a az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. A szerb kormány egy héttel október 4-ig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó csökkentést is. Az adó mértékét továbbra is 25%-kal mérséklik az üzemanyagárak drágulásának kordában tartása érdekében. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégén többnyire derült égre számíthatunk, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem valószínű, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalra, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok, napközben azonban 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
10: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a pannonrtv.com-ra.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
13: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
14: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: csak még egy kör!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: Nézzük a mai orvos meteorológiát. Csak lassan húzódik le rólunk a tegnapi front káosz, és a mai nap folyamán még a kettős front hatása érvényesül. A megerősödő szél okoz a front mellett további terhelő hatást az érzékenyeknél, melynek jellege fokozatosan megváltozik. Az átvonult hideg front után a kettős fronti szakaszba melegfronti jellegű hatás érvényesül. Úgyhogy hát erre fogható rá a különböző panaszok. Ennek megfelelően igen változatosan alakul, ugye számíthatunk kiugró vérnyomásértékekre, tartósan fennálló görcsös jellegű folyamatokra, és ezek a panaszok maradnak a jellemzőek. Emellett mellkasi panasz és aritmiák azok, amik még plusz jelentkeznek, és újra fejfájásos, migrénes panaszok jelentős erősödésével, a rosszulétek szívelégtelenség megjelenésével számolhatunk. Fokozott fáradékonyság, szédülés is sok embernél jelentkezik. A hétvégén viszont egy újabb melegedési folyamat beindulására számíthatunk. Azok, akik nem érzik a panaszokat, ők örülhetnek, és esetleg aktívabbak is lehetnek, például egy ilyen őszi nagy takarítás révén, mert hogy ugye a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat a mai napon még a Csantavér helyi közösségben végzi ezt az akciót, a nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig megtalálják a Titómarsal utca és a Vasutas tér találkozásánál, a Kanizsai út és a Jugoszláv Néphadsereg utca kereszteződésében, a Bolmán utca és a József Attila sarkán, a Topolyai út és az Egység utca kereszteződésében, valamint a Szent Tamási út és a Tito Marshall utca találkozásánál.

0: a 107,1-en.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Szeretem!
1: És a körhintában most a Pannon Televízió műsor füzetébe lapoznék bele, jelen pillanatban a híradót láthatják, azután érkezik a közügyek hírháttér műsor. 19.30-kor ismétlik a Pannon gazdát, hogyha a korábbiról lemaradtak. Témák, milyen jövő vár a délbánáti kistermelőkre, nagykorú lett a tordai kukoricafesztivál és tök óriások versenye Nagy Kikinden. Utána ismét híradó, majd zenezóna és jazz night a késő esti híradó előtt. Holnap reggel pedig egy integrációs magazin mellett ébredhetnek. Azután életmód magazin is lesz, és az Üveghegyen túl mesével várják a gyerekeket 8 órakor. Szerelmes földrajz, panongazda, szegedi közélet, sztárportré, székelykonyha és különböző magazin műsorok mind-mind holnap is a Pannon Televízió műsorán.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km/h sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km/h-val is haladhatnak. Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben a tanévben a Magyar Kanizsai Knesa Oktatás és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi tárnyimészetvédelmi terület égett le. A tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek, valamint a szerbiai és külföldi csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolni. Viszonylag stabil a tűzifa ára, a pellet azonban jelentősen megdrágult Szerbiában. A megfelelő fűtési módszer kiválasztásával és az energiahatékonyság javításával csökkenthetők a költségek. Hosszú távon a megfelelő szigetelés és a korszerű nyílászárók jelenthetik a legnagyobb megtakarítást. A következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégén többnyire derült égre számíthatunk, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalra többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok, napközben 19-24 fokot mérhetünk.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél. Minden pénteken 18 órától
1: Hangjegy koktél.
4: Heti könnyű zenei turmix
0: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
6: Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangjegy koktél. És a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról.
3: A zenés cirkáló finoman siklik át a földközi tengeren, keletről nyugatra, felejthetetlen dallamokat hozva magával ezekről a területekről. Miközben a földközi tenger zenei hullámain hajózunk, üdítő hangjegy koktélt keverünk.
6: A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket. Irány!
3: Spanyolország!

A zenés cirkáló a déli tengereken hajózik Spanyolországig és Portugáliáig. Meghívjuk Önöket egy egyórás körutazásra.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

Ma este a Hangjegykoktél karavánja Spanyolország partjaihoz érkezik, mely felkavarja a földközi tenger hullámait. Ezen táj dalaiban a ma esti programban hallgatjuk a spanyol popzene szinterének fiatalabb zeneszerzőit, akik visszarepítenek bennünket a 70-es és 80-as zenei alkotásaihoz.

0: Örökzöld zenei turmix.
1: Spanyol gitár.

Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. Magyar Rádióban.

Spanyolország tele van nagyszerű gitárosokkal, a spanyol táncosok pedig zeneiségükkel és elbűvölő táncaik szépségével ragadnak meg.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Számos beruházás valósult meg Topolya községben az elmúlt időszakban, de további feladatok várnak az önkormányzatra. A Vénusz megnyitásával a helyi és a környékbeli lakosok számára egy modern fürdőkomplexum vált elérhetővé. A városi park is megújul, és a topolyai tó vízszintjének aggasztó helyzetére is körvonalazódik egy hosszú távú megoldás. Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben az évben a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. A foglalkozásokat délutánonként tartják. Viszonylag stabil a tűzifa ára. A pellet azonban jelentősen megdrágult Szerbiában. A megfelelő fűtési módszer kiválasztásával és az energiahatékonyság javításával csökkenthetők a költségek. A fűtési szezon kezdetéig sokan klímaberendezéssel melegítik otthonukat. A szakértők azt tanácsolják, hogy a készüléket ne maximális hőmérsékleten használjuk, már egy fokkal alacsonyabb beállítás is megtakarítást jelenthet. Ha hosszabb ideig fűtünk, nem érdemes folyamatosan ki- és bekapcsolni a klímát, hanem célszerű alacsonyabb hőmérsékleten működtetni. Hosszú távon a megfelelő szigetelés és a korszerű nyílászárók jelenthetik a legnagyobb megtakarítást. Ismét 100 dollár fölé emelkedett a kőolaj hordóként ára, miközben egyre nagyobb problémát jelent a dízel ellátása. A szakértők szerint Szerbia továbbra is elegendő állami és operatív tartalékokkal rendelkezik. A válság kezdete óta nem ez az első alkalom, hogy ezekhez hozzányúlnak. A világ energiapiacán egyik legnagyobb problémája továbbra is a hormuzi szoros lezárása, amely jelentősen megnázíti a kőolaj és az üzemanyagok szállítását. Egyébként a következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. A szerb kormány egy héttel október 4-éig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó csökkentést is. Az adó mértékét továbbra is 25%-kal mérséklik az üzemanyagárak drágulásának kordában tartása érdekében. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégén többnyire derült égre számíthatunk, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem valószínű, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalra, reggelre több felé kialakulhatnak pára és ködfoltok, napközben azonban 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tin.

still need some company.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Szédülés nélkül.
2: Körhinta.
3: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Körhinta.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
2: Elérkeztünk a Körhinta utolsó órájához, melyben már is a Horgosi Szüreti Napok programjáról szólnék, ugyanis a mai nappal kezdetét vette ez a háromnapos program. 6 órakor volt a 35. Szüreti Napok megnyitója, a termény és eszközkiállítás, a régi mesterségek bemutatása, és az OVI növendéke is felléptek. Holnap pedig reggel 9-től a Vasút utca megnyílik, pontosabban lezárul a forgalom elől, úgyhogy erre készüljenek, hogy a Vasút utcát járművekkel nem tudják használni. Reggel 9 órától kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, főzőverseny, pálinka verseny veszi majd kezdetét. A Bara Szabadidő Parkban pedig barátságos sportmérkőzések, így kosárlabda, strandröplabda, futball lesz. A játszóház és az asztali teniszklub is helyet ad egy kis sportnak, megszervezik a 36. Szüreti Kupát, asztali teniszmérkőzések lesznek. A játszóház udvarában pedig mini Szüreti Olimpia várja a fiatalokat is. És a könyvtár olvasótermébe lesz majd ringató foglalkozás, a művelődési ház nagy színpadán jó ebédhez szólanót a vajdasági zenészekkel, érkezik délután a Falu Kompánia bemutatója, és 19 órától a Night Cruisers Band koncertezik, vasárnap pedig 10 órától Szent Mise lesz a Havas Boldogasszony Római Katolikus templomban.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

És a körhintában még néhány információ belefér. Elsőként is elmondanám, hogy szombaton délelőtt, illetve egész nap a megszokott tartalmak, tehát reggel 7 órától vallási műsor lesz hallható. Piaci körképpel várjuk a hallgatókat. 10 órától a Beszéljünk róla műsor részben bemutatjuk Erdélyi Valentinát, a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár fiatal munkatársát. Utána muzsikál a mozi, majd érkezik Manó a slágergyárral. Vasárnap reggel Agrárvilág, utána pedig Kívánság műsor, melyben én számítok figyelmükre, és lesz mesés percek is este a gyerekeknek. Most azonban már egy jövő heti programot is megemlítenék. Őszi nagy takarítási akció vette kezdetét, és ebből kifolyólag hétfőn Dusanovó helyi közösség, kedden Visnyevác, szerdán és csütörtökön Nagyfény helyi közösség, míg pénteken Verusics helyi közösség vesz majd részt ebben az akcióban. Természetesen a részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com-on, illetve hát mi is el fogjuk majd mondani, hogy hol találhatják meg pontosan, mely utcák találkozásánál az 5 köbméteres konténereket. Itt a hétvége, ha van kedvük, akkor akár egy nagy takarításnak is nekieshetnek, de egyébként, ahogy hallhatták, nagyon sok program várja a hallgatókat. Szabadkán méznapok, holnap lesz gyalogtúra, illetve hát kezdetét vette Horgoson a szüreti napok programsorozata. Én ezekkel az információkkal kívánok önöknek kellemes hétvégét, megköszöni eddigi figyelmüket, és további jóvételt, kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető, technikus, és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km/h sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km/h-val is haladhatnak. Angol és szerb nyelvi tanfolyamokat is szervez ebben a tanévben a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény. A legkisebbektől egészen a felnőttekig várják az érdeklődőket. A tanfolyamokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvételi díj pedig részletekben is fizethető. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek, valamint a szerbiai és külföldi csapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolni. Viszonylag stabil a tűzifa ára, a pellet azonban jelentősen megdrágult Szerbiában. A megfelelő fűtési módszer kiválasztásával és az energiahatékonyság javításával csökkenthetők a költségek. Hosszú távon a megfelelő szigetelés és a korszerű nyílászárók jelenthetik a legnagyobb megtakarítást. A következő 7 napban nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin literenként továbbra is 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül. Ami pedig az időjárást illeti, a hétvégén többnyire derült égre számíthatunk, a légmozgás nem lesz jelentős, hajnalra többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok, napközben 19-24 fokot mérhetünk.
4: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
5: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
6: Idézzük fel együtt.
4: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
7: Padák kisa na polyu.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.

0: ostaću tu.
1: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1.
1: A legendák náluk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a mŕtva. Ty si byla.
1: Exiu slágerek az SMR-ben. Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zene és múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Eszeme.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

let you know.

és éjjj zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió. A

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyengem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek diszkózenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es, a 70-es, a
1: 70-es, a 80-es évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Emotívna minirán, amirán.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.